Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budavári Sikló felső állomása és a Turulszobor között a kilátóterasz mellvédjén a kockásfülű nyúl távcsöves figurájának miniszobrát találjuk. A televíziós rajzfilm sorozat az 1970-es években készült, többször ismételték, népszerűsége máig töretlen. A hosszú kockás füleit propellerként használó, így repülni is képes tapsifüles a filmben a tömbház tetejéről figyeli a várost és keresi a megoldásra váró konfliktus helyzeteket. Kolotkó kockás fülüje távcsövével a Lánchidat figyeli. Valószínűleg ismerte a Lánchíd felújításával kapcsolatos vitákat. Dinamikus, ugrásra kész testtartása pedig jelzi, hogy kész latba vetni képességeit annak érdekében, hogy az eltérő állásponton levő felek megegyezzenek. Erőfeszítéseit ezúttal is siker koronázta, hiszen a Lánchíd felújítása hosszas egyeztetések után elkezdődött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyoskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkáról egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dunakorzón az Interkontinentál szálló előtt a korlát tövében egy apró lufi kutyaszobrot találunk. Az alkotás Jeff Koons kortárs amerikai szobrászra utal, aki az 1990-es években csavart lufi figurákra emlékeztető, hatalmas, rikító színű acélszobrokkal lepte meg közönségét. Ezzel szemben Kolotkó Mihály lufi kutyája miniatűr méretben őrzi a csontját. A mű elhelyezése sosem véletlenszerű. Jeff Koons első felesége Staller Ilona, Csicsolina volt, aki Budapesten született, és akivel itt is házasodtak össze. Csicsolina karrierje a Dunakorzón kezdődött, ahol a 60-as évek végétől a Duna Interkontinentál szállóban volt szobalány. Itt figyelt fel rá egy olasz filmrendező, aki később magával vitte az örökvárosba, és elindította felnőtt filmes karrierjét. A kutya és az áhított csont találóan képezi le Koons és Csicsolina kapcsolatát. Kolotkó lufi kutyája a Dunakorzón szüleikkel sétáló gyerekek figyelmét is megragadja. Számukra az üzenet egyszerű. A kutyák szeretik a csontot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A hídszerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkáról egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Slagta Margit magyar katolikus szerzetesnő, a keresztény nővédelem és a katolikus szociális munka élharcosa volt. 1920-ban a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja színeiben ő lett Magyarország első képviselőnője. Két év alatt elmondott 28 beszédével sokszor kavart vihart a férfiak között. Magyarország német megszállása után több ezer embert bújtatott az általa alapított rendházaiban. Köztük Heltai Jenőt, Márkus Emiliát, illetve Radnóti Miklós feleségét, Gyarmati Fannit. Helyzete hamarosan tarthatatlanná vált Magyarországon, ezért 1949-ben Ausztriába távozott, majd az Egyesült Államokban telepedett le, és 1974-ben Buffalo-ban hunyt el. 2010-ben róla nevezték el a budai alsórakpart Árpád híd és Margit híd közötti szakaszát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával, Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Wenyréb Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A két kerület rész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerület rész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Élet a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az oktatási és gyermekügyi miniszter az Állami Könyvtár ellátó non-profit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, amelyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára és szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A szél sokfelé megélénkül, a hőmérséklet napközben általában 23-29 fok között lesz, késő este 18-23 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felsőpályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a Főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ma a csíksomlyói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Szerb értesülések szerint még 2 hétig tárgyalhat az orosz partnerekkel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. A szerb energetikai miniszter jelezte, ha a MOL nem tud megállapodni a Gazprom nyelvtyi vállalattal, akkor Belgrád vásárolja meg az orosz érdekeltséget. Az orosz tulajdonrész megszerzésére a tavaly ősszel bevezetett washingtoni szankciók elkerülése miatt van szükség, a MOL pedig év elején bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett az orosz tulajdonosokkal. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szép kártyával rendezték a portálon. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták ma 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől 8 óra 30-ig az 1-es villamosa a Lehel utca, Róbert Károly körút és az Zuglóvasút állomás között nem közlekedik karbantartás miatt. A Göncárpád városközpont és Zuglóvasút állomás között pótlóbusszal utazhatnak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Kovács Boton, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk, a Klasszik Hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy közös osztrák-magyar bizottság áll fel az aszbeszt szennyezés ügyében. Emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma, és szó lesz arról is, hogy rekordkísérletre gyűlnek összecitálások a budai várban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet el egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta kérdésre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a különadókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatásfejlesztési beruházásokat. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladata a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő két évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedéssel várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja, közölte az érdekképviselet. Hangsúlyozták, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének működése, valamint a lobby tevékenysége változatlanul folytatódik. Átalakul a magyar étrend kiegészítő piac. A vásárlók egyre inkább az átlátható összetételű, megbízható termékeket keresik. Ezt jelzi, hogy egy hazai termékkínáló elnyerte a Just Clear 2026 az év innovatív táplálék kiegészítője díját. Tatár Péter marketing igazgató szerint a fogyasztók ma már nem általános vitaminokat keresnek, hanem konkrét problémákra, például regenerációra, mentális fókuszra vagy hormonális egyensúlyra várnak megoldást. Hozzátette, erősödik a bizalom a hazai gyártású készítmények iránt, különösen az átláthatóság és nyomon követhetőség miatt.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták ma 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást a napközben jelző őrök segítik. Mára lezárták az érintett útszakaszt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templomtér és a Szatmári Mihály tér megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 órától várhatóan 23 óráig a Papp László sportarénában. Ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladja a 69 ezret, írja az EduLine. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Csütörtökön a Magyar Honvédelem napja alkalmából koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai helyszínein a Nemzeti Örökség Intézete. Mások mellett az 1848-49-es szabadságharc legendás hadvezére Görgei Artúr és a Budai Vár ostrománál elhunyt Burdina Alajos honvéd tiszt sírjánál is elhelyezték az emlékezés virágait. Az intézmény kiemelte, a rendezvénnyel nem csak a múlt hősei előtt tisztelegtek, hanem a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat fontosságát is megerősítették. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látható a Szépművészeti Múzeumban. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. A tervezetnél később búcsúznak Budapestről a kínai katonák. 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható az Öröklétőrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 ezren látták a Szépművészeti Múzeumban a tárlatot, ami a kínai történelem több mint egy évezredét fogja át 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal és jelképekkel. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztetett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban, erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter miniszterelnök és Christian Stocker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén, várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet, közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt európai parlamenti delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti majd. Országos piacfelügyeleti és népegészségügyi vizsgálat indul az aeroszolos termékek átfogó ellenőrzésére. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó sprék és az autóápolási aeroszolok állnak, amelyeknél a gyártók és forgalmazók műszaki dokumentációit, a palackok nyomásállóságát és tűzveszélyességét is vizsgálják. A hatóság kiemelte, a magas nyomás és a gyúlékony hajtógázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba súlyos sérülést vagy robbanást is okozhat. Ha a kormányhivatalok hiányosságot tárnak fel, a veszélyes terméket haladéktalanul kivonják a forgalomból. Szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra az építőiparban, erről az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke beszélt. Kói László ezt azzal összefüggésben mondta, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Ismét közvetlen nyárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a Kegytemplomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Terrorcselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapást. Vladimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, hogy a támadásban 6 ember életét vesztette, további 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények, a romok több fiatalt maguk alá temettek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a Kegytemplomban. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatevőnek tartott 500 éves Baba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. A mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csaknem fele két éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szép kártyával rendezték a portálon. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
2: Az MTI híreit hallották.
4: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várom Önöket az előttünk álló egy órában. Megjelentek a Tisza párt alaptörvénymódosító javaslatai, megjelent a legfrissebb statisztika a fizetésekről, és beszámolok arról is, hogy újra közvetlen repülőjárat közlekedik Budapest és az Egyesült Államok között.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Üdvözölte a kormány zöldség és gyümölcs áfájának csökkentésére vonatkozó terveit a Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete. Reményeik szerint a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője sajtótájékoztatón. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés, hatására levegőhöz juthat az ágazat. Szerint az áfa csökkentés már rövid távon is biztosan meg fog jelenni a fogyasztói árak csökkenésében. Az áfa csökkentés egyet jelent azzal, hogy a paradicsomra és paprikára most érvényben lévő árstoppot ki kell vezetni, tette hozzá. Csaknem 800 nyári gyermektáborturnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken az aszályos tavasz miatt. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy az ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatott a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Nem sokára könnyebb lesz ártalmatlanítani a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladék mennyiség radikális csökkentése. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt 2 hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik. A többi között gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Budapesti lakásból fosztogatta egy hollywoodi sztár bankszámláját egy csaló. A rendőrök a 13. kerületben fogtak el egy jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a 2024-es Nürnberg című amerikai film egyik sztárjának bankszámláját. A tettes 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amelyről mintegy 300 tranzakciót hajtott végre 720 ezer dollár értékben. A kártya tulajdonos filmcsillagnak 2 évig fel sem tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját, az ügyben eljárás indult.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztése mellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Sürgeti az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmának visszaállítását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszüntetésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termékekre. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset, az infláció hatását is figyelembe véve, 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értékét. Egy hónap alatt 112.000 jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulhatnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. Május 30-án a meccsnapon mind a 2-es, mind a 4-es metró, mind az 1-es villamos nagyon sűrűn fog járni. Emellett sűrítik a repülőtérről a városba történő bejutást biztosító buszjáratokat is, mind a 100-e, mind a 200-e buszok a meccsnapokon akár 4,5-5 percenként fognak közlekedni. De a meccset megelőző, illetve az utána következő napokon is sűrített menetrenddel közlekednek ezek a járatok. A BKK összességében több mint 60 ezer közlekedőre számít. Éles fordulat várható hamarosan a parkolásban. 2027. január 1-én lép hatályba az a rendelet, amely egyfelől kivezeti a zöld rendszámosok ingyenes, illetve kedvezményes parkolását, emellett más módosításokat is tartalmaz. Budapesten a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni. A Vezes.hu cikke szerint ez szintén az akus villanyautósokat érintheti kedvezőtlenül, hiszen az érintett modellek között bőven vannak olyanok, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. Forradalmi menza indult egy győri iskolában. A tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában vehetnek az ebéd kínálatából, így többféle fogás közül választhatnak, és akár kombinálhatják is az ételeket. A modell célja, hogy a diákok saját igényeik szerint szedjenek az ételekből, és ezzel párhuzamosan csökkenjen az ételhulladék mennyisége is. Emellett szempont a közétkeztetés modernizálása, valamint a fiatalok tudatosabb étkezési szokásainak kialakítása.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Ismét közvetlen nyárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a Kegytemplomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Terrorcselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapást. Vlagyimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, hogy a támadásban 6 ember életét vesztette, további 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények, a romok több fiatalt maguk alá temettek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a Kegytemplomban. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatevőnek tartott 500 éves Baba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. A mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csaknem fele két éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Az NTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy fizetési haladékot kapott a főváros. Borul a közlekedés rendje a BL döntő napján, és szó lesz arról is, hogy fesztiválokat is megjárt alkotásokkal jelentkezik egy filmes rendezvény.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytassuk friss fővárosi hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját. Ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Várhatóan pünköst után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Elrendelte a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát a kormány, erről az idei költségvetés átláthatósága miatt döntött a kabinet. A vonatkozó határozat már megjelent a magyar közlönyben. Június 30-a a vizsgálat határideje, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank, erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Egyeztetést szorgalmaznak a kormánnyal a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek a júniustól tervezett szigorítás miatt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az érintett munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását felül kell vizsgálni, de nem hirtelen tiltással, hanem átlátható ellenőrzéssel és a hazai munkaerőtartalék valódi mozgatásával. Időt nyert a főváros. 60 napos fizetési haladékot adott a magyar kormány a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletének megfizetésére, miután a magyar államkincstár a háborús veszélyhelyzet megszűnése után azonnal inkasszózni akarta az összeget, írja a Népszava. Ez már a második halasztás, amit a szolidaritási hozzájárulás ügyében kapott a főváros.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Mindenben támogatja a kormány a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének szervezőit, a közlekedési cégeket és a rendvédelmi szerveket a sikeres lebonyolítás érdekében, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte, a május 30-ai mérkőzés miatt az eddigi legnagyobb utasforgalmi terhelés vár majd a budapesti repülőtérre és a tömegközlekedésre. Vitézy Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter ezért soron kívüli egyeztetésen fésülte össze a feladatokat a rendőrség, a BKK, a MÁV és a repülőtér vezetőivel. Szépkártya tulajdonosok százezreit érintheti a veszélyhelyzet megszűnésével érkező változás. A régebbi egyenlegeknél visszatértek a korábbi szabályok, és aki nem költi el időben a pénzét, attól a szolgáltatók már júniustól havi díjat vonhatnak le, írja a vg.hu. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2024-ben feltöltött összegeket 2026. május 31-éig lehet külön költség nélkül elkölteni. A határidő után a szolgáltatók már havonta legfeljebb 3%-os díjat számíthatnak fel a bennragadt összegre, minimum havi 100 forint értékben. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelyen még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Csak átmeneti enyhülést jelenthet az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Rengeteg autós akadt fenn a rendőrség egyik nagy razziáján. A kőbányai egyenruhások május 11-e és 17-e között összesen 241 gyorshajtót mértek be a 10. kerületben, írja beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. A rekorder sofőr az Albert-Irsai úton a megengedett 50 helyett 92 km/órával autózott, amiért 100 000 forint közigazgatási bírságot kell majd fizetnie. Közleményében a hatóság hangsúlyozza, a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, visszaszorítása érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Mai utolsó fővárosi hírblokkunk következik itt a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsorában. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, és újra a korábbi dátumokra kell figyelniük a munkavállalóknak. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyán lévő pénze. Számít a csoportos utazások számának további növekedésére a MÁV csoport. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vasúti csoportos utazásokat legalább 7 nappal, az autóbuszos kirándulásokat 15 nappal indulás előtt be kell jelenteni a társaság honlapján. A díjmentes kísérői kedvezmény kizárólag előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportok esetén vehető igénybe. Egyedi készítésű, figyelemfelkeltő közlekedési táblát helyeztek ki a főváros 12. kerületében a Szendrő utcában. A gyermekek biztonságára figyelmeztető jelzés a hagyományos kereszttáblák humoros újragondolásával próbálja mérsékelni az autósok sebességét a lakóövezetben, derül ki a vezes.hu cikkéből. A portál szerint a kezdeményezés célja, hogy a lakópihenő övezetekben az autósok valóban betartsák a sebességkorlátozást és fokozott óvatossággal közlekedjenek. Ezen a nyáron még kapukon keresztül juthatunk el az Adriára. Bár korábban felvetődött az útdíjfizetési rendszer reformja, az idei szezonban még a hagyományos fizetési módok és a fizetőkapus rendszer marad érvényben. Az autópályadíjak továbbra is a megtett távolság alapján alakulnak. Horvátországban az új kamerás rendszám felismerő rendszer bevezetését jelenleg 2027 márciusára tervezik. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák. Versenyt hirdet az Országiskolája 2026 címmel a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum honlapján lesznek láthatók, a nyertesről közönségszavazás dönt majd. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Cannes, Velence és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióba rendezték, a válogatásokat a filmfesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo vezette. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség május 28-ától az egy héten át tartó mostrán. Egyre mélyebben kötődnek a magyar szinglik a mesterséges intelligenciával. Egy társkereső oldal kutatása szerint a párkeresők többsége információgyűjtésre szokta használni a mesterséges intelligenciát, és a megkérdezettek egyharmada napi szinten veszi igénybe. További érdekesség, hogy a megkérdezettek 27%-a fordult már az AI-hoz lelki problémával, és 8%-uk napi szinten keresi fel emiatt. Emellett minden 5. párkereső fordult már azért a mesterséges intelligenciához, hogy ne érezze magát magányosnak. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ér. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok, Vukov Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 23-ai adása, amely a legfrissebb hírek után már is indul. A Papagéno Klasszik mai adásában végigvesszük a hét legfontosabb híreit. Az első órában többek között, hogy hét magyar fiatalnak szurkolhatunk a 7. Marton Éva nemzetközi énekversenyen, illetve aggályait fejezi ki a Zeneakadémia az idei Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny kapcsán. A Papagéno Klasszik első órájában a vendégem lesz Kunos Tamás, Kossuth és Prima Primissima díjas előadó művész. 2026. május 30-án különleges kulturális esemény helyszíne lesz a Budai Vár Oroszlános udvara. Több mint 500 citerás gyűlik össze, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. Kunos Tamás ennek a rekordkísérletnek a művészeti vezetője, így minden részletet megtudhatnak. De a vendégem lesz még Tóth Endre, zenetörténész, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetője. Május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érdeklődőket. Erre a fesztiválra hívjuk meg a hallgatókat. De a Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, és a heti hírösszefoglaló is folytatódik természetesen. Átfogó szakmai egyeztető fórumot tartottak az előadó művészeti és közművelődési szervezetek, illetve 150 millió forintért kelt el Vaszari János színpompás remek műve. Ezek mellett a hírek mellett interjúk is érkeznek. Peller Károly színész, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, az Együtt a színpadért jótékonysági gála rendezője lesz. Először a vendégem, hiszen 9. alkalommal rendezi meg nagyszobású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Végszínházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Valamint a vendégem lesz még Farkas Róbert, karmester is. 5 év után ugyanis leköszön a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri posztjáról Farkas Róbert, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és örömmel tér majd vissza természetesen egy-egy koncertre a zenekarhoz. Ezután a bejelentés után pedig jött egy újabb hír, hogy a Bartók Rádió zenei díjátadóján az év karmestere díjat kapta meg. Mindezekről fogunk beszélgetni Farkas Róbert karmesterrel. Ha tehetik, tartsanak velünk. Jó rádiózást!
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Robbanás volt egy szénbányában Kína északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Kaliforniában mintegy 40 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy űripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metilmetakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között plexi gyártására használják. Metil-metakrilát, súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Robbanás volt egy szénbányában Kína északi részén, 82-en meghaltak, többen a romok alatt rekedtek. A Sánci tartományban lévő bányában helyi idő szerint tegnap este történt a robbanás, nem sokkal azután, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a szénmonoxid megemelkedett szintje miatt. Lapértesülés szerint a robbanás idején csaknem 250 bányász dolgozott a föld alatt. Xi Jinping kínai elnök felszólította a katasztrófa védelmet, hogy tegyen meg mindent a romok alatt rekedtek kimentéséért. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 23-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai adásában végigvesszük a hét legfontosabb híreit. Az első órában többek között, hogy hét magyar fiatalnak szurkolhatunk a 7. Marton Éva nemzetközi énekversenyen, illetve aggályait fejezi ki a Zeneakadémia az idei Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny kapcsán. A Papagéno Klasszik első órájában a vendégem lesz Kunos Tamás, Kossuth és Prima Primissima díjas előadó művész. 2026. május 30-án különleges kulturális esemény helyszíne lesz a Budai Vár Oroszlános udvara. Több mint 500 citerás gyűlik össze, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. Kunos Tamás ennek a rekordkísérletnek a művészeti vezetője, így minden részletet megtudhatnak. De a vendégem lesz még Tóth Endre, zenetörténész, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetője. Május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érdeklődőket. Erre a fesztiválra hívjuk meg a hallgatókat. De a Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, és a heti hírösszefoglaló is folytatódik természetesen. Átfogó szakmai egyeztető fórumot tartottak az előadó művészeti és közművelődési szervezetek, illetve 150 millió forintért kelt el Vaszari János színpompás remek műve. Ezek mellett a hírek mellett interjúk is érkeznek. Peller Károly színész, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, az Együtt a Színpadért jótékonysági gála rendezője lesz. Először a vendégem, hiszen 9. alkalommal rendezi meg nagyszobású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vígszínházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Valamint a vendégem lesz még Farkas Róbert, karmester is. 5 év után ugyanis leköszön a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri posztjáról Farkas Róbert, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és örömmel tér majd vissza természetesen egy-egy koncertre a zenekarhoz. Ezután a bejelentés után pedig jött egy újabb hír, hogy a Bartók Rádió zenei díjátadóján az év karmestere díjat kapta meg. Mindezekről fogunk beszélgetni Farkas Róbert karmesterrel. Néhány percen belül egy interjú érkezik, a vendégem pedig Kunos Tamás, Kossuth díjas és Prima Primissima díjas előadó művész lesz. 2026. május 30-án különleges kulturális esemény helyszíne lesz a Budai Vár Oroszlános udvara. Több mint 500 citerás gyűlik össze, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. Erről fogunk beszélgetni, hiszen Kunos Tamás ennek a rekordkísérletnek a művészeti vezetője.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kunos Tamást, Kossuth díjas és Prima Primissima díjas előadó művészt. Üdvözlöm és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm a meghívást a műsorba, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: 2026. május 30-án különleges kulturális esemény helyszíne lesz a Budai Vár Oroszlános udvara. Több mint 500 citerás gyűlik össze, és hogy miért és ennek vajon milyen előzménye van, és miért mi beszélgetünk, na az fog kiderülni a következő jó néhány percben. Ezt el is árulom a hallgatóknak, hogy ugye ön ennek a rekordkísérletnek a művészeti vezető. És hát én azt gondolom, amikor egy ilyen dolog megtalálja az embert, akkor először van egy nagy öröm, aztán meg van egy olyan, hogy húha, akkor ezt most hogy fogjuk megoldani? Ez önnél is így indult, vagy azért nem volt ennyire meglepő?
2: Nagyon ráérzett a folyamatok egymás utániságára, mert bizony ez így történt, hogy tavalyi évben, 2025. augusztusban futottam ezt a Tímeával egy népzenei műsoron, és ott rákérdeztem, hogy Timi, hát 2024-ben született egy magyar rekord, ahol 201 citerás muzsikált együtt Nyíregyházán. Nem gondoltál ennek a folytatására, hiszen ez egy, az egy fantasztikus teljesítmény volt. És akkor mondta, hogy hát tulajdonképpen miért ne? Uh-huh. És mondtam, hogy szervezzük meg együtt, de mondom, akkor ez legyen egy nagyobb szabású, és itt jött az a gondolat, hogy mihez párosítsuk, és bizony, hát egy kiemelkedő sporteseményhez, ami május 30-án a Bajnokok Ligája döntője egyébként Budapesten a Puskás Arénában, tegyünk hozzá egy világra szóló magyar kulturális kezdeményezést, egy Guinness rekordot. Uh-huh. Na hát itt ez volt az első mondat, ami elhangzott a beszélgetésünk során.
1: Trencsényi Tímeáról beszélgetünk, aki a Rétközi Ifjúság és Kulturális Egyesületnek egyébként a művészeti vezetője, és akkor most ő azt mondta, hogy jó, akkor szervezzük ezt meg, hogy a helyszín az legyen a Budai Vár Oroszlános udvara, szervezzük meg a citerások, hogy ide jöjjenek és együtt játszanak. Na de ahhoz, hogy ez megvalósuljon, azért sok mindennek kell még teljesülnie, hiszen meg kell tanulniuk a darabot, értesíteni kell őket. Ez volt a folyamat következő lépése?
2: Ez még jelenleg is zajlik. Uh-huh. Annyira örülünk, hogy így megmozdult a Kárpát-medence egésze, mert hogy a körül ölelő országok szinte mindegyikéből csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, és most már közel járunk a 600 regisztrálthoz, ami azt gondolom, hogy egy fantasztikus szám, és még soha nem szólalt meg egyszerre ennyi citera a világon. Tehát ez, ha sikerül a kritériumoknak, amire majd térjünk ide, most befejezem a mondatot, akkor ebből bizony nagyon nagy világrekord lesz. Ezt most megmerem előlegezni, hiszen az előkészületek oly korán elkezdődtek, már januárban kiválasztásra kerültek népdalok, és Észak-Kelet Magyarország Szatmár vármegyéjéből, Szabolcs-Szatmár vármegyéből csendül fel néhány igen vidám, új stílusú népzene, amit kórus is fog énekelni egyébként, népdalkórus a citerásokkal, tehát lesz hozzá ének szöveg is, nem csak hangszeres instrumentek fognak meg

0: szólalnia az Orosz János udvarban, tehát hogy ezeket ők hónapokon keresztül tanulták, és hát azért különleges ez, mert a legfiatalabb résztvevője ennek 8 éves, és a legidősebb résztvevője pedig 87 éves. Így komoly generációkat ölel át ez a program, és hát azt ki kell emeljem, hogy ennek a művészeti koncepciónak a kitalálója Navier Agárdi Éva lett, aki a 2004-es rekordnál is úgymond karmester szerepet töltött be, hiszen ez is egyik szabálya, hogy egy zenei vezető kell, hogy irányítsa a több mint 500 citerást.
1: A rekordkísérlet majd 16 órakor veszi a kezdetét, de akkor nézzük, hogy milyen kritériumoknak kell még megfelelni.
0: Egyébként érdekes volt olvasni, mert hogy a népzene egyébként egy fantasztikus közeg, zenei közeg, akár a néptánc, tehát a magyar kultúráról beszélve is, akár a képzőművészet, de én most szigorúan a népzenére hagyatkoznék. Rendkívül díszes, de mindegyik tájegységnek megvan a maga kerete és a stílusjegyei, amiből felismerhető, hogy az éppen hova való az a zene, amit játszanak. És itt az első, ami nagyon fontos, tiltás a Guinness részéről, tilos az improvizáció. Tehát mindenkinek, amit az előbb említettem, egy zenei vezető irányításával egy szólamban egy azonos művet kell előadniuk. Ezeknek egy helyszínen kell megtörténnie, és minden résztvevőnek, független attól hányan vannak, egyszerre kell eljátszani. Tehát hogy az, hogy kit hogyan hallanak, ugye az is nagyon fontos, hogy mindenki hallja a fő vezetőt, a karmestert, és valóban meg kell szólalni a hangszereknek. Az nem működik, hogy valaki csak megjelenik a hangszerrel, tehát az nem lesz rekorder. Tehát játszani kell ezeket a dallamokat. És hogy megvan az, hogy hány percig, azt hiszem, hogy 5 perc felett kell legyen az a darab, amit előadunk, és hát ezt mind dokumentálni. Timi már hetek óta készíti az Excel táblát, és független tanúkat kellett megszólítanunk, akik magyar részről hitelesítik, mert a Guinness küld egy saját hitelesítőt.
1: Ez a rekordkísérlet tehát a Budai Várban, az Oroszlános udvarban valósul meg, de melyik lesz ez a mű, amelyet eljátszanak a citerások?
0: Ez a szatmári népzene, abból talán egyet emelnék ki, amelyet Pál István szalonna és bandája már igencsak népszerűvé tett, a Zöld erdőben demagos kezdetű magyar népdal, ez mindenképp felcsendül, úgyhogy a közönséget pedig arra fogjuk biztatni, hogy énekeljék majd velünk, mert hogy azt viszont nem tiltja a Guinness, hogy ebből egy igazi közösségi esemény lehessen.
1: Ehhez a rekordkísérlethez egyébként egy egész napos programsorozat is kapcsolódik, és itt családi programok és koncertek is színesítik majd a napot. Kikkel lehet találkozni?
0: Fontos volt számomra, hogy szólítsak meg fiatal generációt, és ugyanúgy, ahogy a résztvevők között, és olyan úgymond évtizedek óta színpadon álló és ismert művész, aki citerán is játszik. Na de nem rejtem már vék alá a neveket, hiszen Grillus Dánielt kértem meg, hogy jöjjön, és a sajátos egyéni citera játékát mutassa meg ennek a közösségnek, a citerás közösségnek, illetve nyilván kérni fogok tőle vers megzenésítést, illetve már amikor jönnek regisztrációra, egy órától várjuk a citerásokat, Tuba Őrs és zenekara, egy fantasztikus 17 éves ifjú tehetség, aki 4 hangszeren játszik, 4 népzenei hangszeren, hegedűn, brácsán, cimbalmon és nagybőgőn is. Hát én 16 évesen kezdtem. Én megragadtam a brácsánál 40 éve éppen ebben a 2026-os esztendőben. A mai fiatalok már sokkal pörgősebbek, és talán korábban is kezdik, mint amikor még ezt Sebő Ferencék ugye a 70-es években elindították, és nem volt digitalizáció, nem volt ilyen gyorsasága. Na de Tuba Őrsi zenekarán kívül a Pannonia Citera zenekar egy nagyon izgalmas kis koncertet tesz össze, ahol nem csak szóló citerákat hallhatunk, hanem a bőgő citera is megjelenik, ami egy külön olyan, mint egy vonós négyes, csak citerára átültetve, tehát van a prímás, a terces, a brácsás és a bőgős citerás. Úgyhogy ebből is lesz egy ízelítő. Gyerekeknek tartunk egy hangszer bemutatót a citeráról, illetve úgy hívtuk, hogy hangszer simogató, tehát egyfajta érdeklődéssel lehet lenni ez iránt a hangszer iránt, hiszen cél, hogy a következő generációnak mindig átadjuk ezt a tudást, úgyhogy valahol ez is egy fontos része a programsorozatnak, és az estet pedig a Dűvő Zenekar népzenei koncertje zárja mindenki örömére. Nagyon kedves barátaim, őket is konkrétan 4 évtizede ismerem. Fantasztikus muzsikusok, úgyhogy aki teheti, az látogasson föl, és tekintse meg ezt a világon egyedülálló eseményt, amely csak itt és csak 16 órakor, május 30-án lesz látható.
1: A Budai Vár Oroszlános udvarában én nagyon-nagyon kívánom, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy csak szeretnék, és hogy Guinness rekord ez megvalósuljon, és hogy utána erre nagyon-nagyon büszkék legyünk. De közben még az jutott eszembe, hogy a BL-nek a himnusza, az hogy lesz átírva az a mű, és milyen hangszerek fognak megszólalni? Olyan igazi magyaros lesz?
0: Hát tényleg, arról nem is beszéltünk. Bizonyám, hát volt egy olyan gondolat, hogy megszólítom az UEFA-t egy olyan kezdeményezéssel, ahol a magyar népi hangszerek áthangszerelt előadásmódban Tony Britton ikonikus BL himnuszát adnák elő. Erre született egy fantasztikus videóklip is, ami jelenleg még nem lehet publikus, mert az UEFA-tól várom vissza az engedélyeket, ami vélhetően az előadás napjáig meg is érkezik, én nagyon reménykedem, de magát az áthangszerelt művet népi hangszereken, különösen nagy figyelmet fordítva a hungarikum hangszerekre, a tárogatóra és a cimbalomra, ez volt a kérésem a mű hangszerelőjéhez, hogy ezek legyenek kiemelve, illetve hát egy nagyszabású népi ének kar fogja az eredeti 3 nyelven írott dalt előadni, tehát lesz meg benne hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom, tárogató, furulyák és citerák a Pannonia Citere zenekar előadásában a kórussal körítve. Szóval ez egy több mint 30 fős zenekar arra a 3 percre, és azt gondolom ez is egy nagyon különleges pillanat lesz.
1: Egy fantasztikus nap lesz szerintem május 30-a, és most nekünk is lehetőségünk van, hogy részesei lehetünk ennek, ahol több mint 500 citerás gyűlik össze, és közösen felállítanak a legnagyobb citara együttes Guinness világrekordját a Budai Vár Oroszlános udvarában. Én nem is tudom, mit kívánjak. Mit kívánjak? Mi lenne a legjobb?
0: Napsütés.
1: Jó, rendben.
0: Bár van B tervünk, tehát ez nem halasztja el a rekordkísérletet, ha netán az ég nem lesz kegyes, és rossz idő van, de azt előző nap fogjuk csak eldönteni. És hát azt gondolom, hogy egy igazán felhőtlen, örömteli, közösségi összejövetel. Ennél többet én nem is szeretnék. Csak az, hogy aki oda látogat, az tiszta szívvel, nyitottan jöjjön, és örüljön annak, amit ott lát.
1: Én kívánom, hogy akkor ez mind-mind megvalósuljon, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
0: Én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam.
1: Az elmúlt percekben Kunos Tamás, Kossuth és Prima Primissima díjas előadó művészt hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Most pedig érkezem a heti hír összefoglaló itt a Papagéno Klasszik műsorában. Hét magyar fiatalnak szurkolhatunk a 7. Marton Éva nemzetközi énekversenyen. Lezárult az előválogató, így kialakult a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny mezőnye. Az augusztus 31-én induló élő fordulókban összesen 105 versenyző léphet színpadra. A rangos megmérettetés döntőjét szeptember 5-én rendezik meg a Zeneakadémia nagytermében. Az előzsűri Marton Éva elnökletével, valamint Fried Péter Kossuth Díjas opera énekes és Szennai Kálmán karmester közreműködésével döntése értelmében 105 fiatal kezdheti meg a versenyt. Köztük Bartos Barna, Beri Benyámin, Dolhai Luca, Fenyvesi Gabriella Rea, Ortan Vivienne, Szelecki Artúr és Topolánszki Laura. A döntő másnapján egy nagyszabású gála est keretében az operaházban is bemutatkozhatnak majd a résztvevők. És aggályait fejezi ki a Zeneakadémia az idei Liszt Ferenc nemzetközi zongoraverseny kapcsán. A Zeneakadémia zongora tanszakának oktatói állásfoglalást tettek közzé a Liszt Ferenc nemzetközi zongoraversennyel kapcsolatban, amely az eredeti tervek ellenére Pécsett kerül megrendezésre. A közlemény szerint a döntés történelmileg megalapozatlannak, szakmailag indokolatlannak és a magyar zenei hagyományokkal súlyosan szembe menő lépésnek tartják. A korábbi 2025. novemberében közzétett felhívás szerint a versenyt a Budapesti Zeneakadémián rendezték volna meg, a szervezők március elejé módosítása alapján azonban a rendezvény új otthona a Pécsi Kodály Központ lett. A verseny élő fordulóiba továbbjutók 15 fős listáján egyébként 4 kiváló hazai tehetség, Lakatos András, Pellet, Sebestyén, Rozonics Ildikó és Szaniszló Attila neve is szerepel. És amivel folytatjuk, 10 éves álomból ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadása. A Diótörő és a Hattyúktava után Csajkovszkij nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára. Az Operaházban 2026. június 6-a és 16-a között a nemzetközi hírű alkotó Sir Peter Wright koreográfiájával látható 4 szereposztásban a Magyar Állami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balett Intézet közreműködésével. A Magyar Nemzeti Balett 2016 tavaszán mutatta be a Pazar látványvilágú nagyszabású produkciót, amelyben 65 balettművész, 7 balettnövendék és 14 segédszínész csaknem 160 szerepet formál meg. Az operaház felújítása miatt 10 év után tér vissza a darab az együttes műsorára. És amivel folytatjuk, igen, most ez az az időszak, amikor mindig történik valami. Tar Zoltán felfüggesztette Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A mai napon felfüggesztem főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, aki az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. Jelentette be május 19-én a közösségi médiában Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar belső vizsgálatot indít, és a már lezajló eljárások végéig a kollégáival minden szükséges támogatást megad a hatóságoknak annak érdekében, hogy az összes érintett ügyben teljes körűen feltárják a felelősséget. A bejegyzésben azt írta, célul tűzte ki, hogy a tárcájához tartozó támogatások kezelése minden esetben átlátható és tisztességes legyen. És amivel zárjuk a heti hír összefoglaló első részét, hogy elhunyt Scherer Péter. 2026. május 19-én 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színész. A hírt a Néző Művészeti Kft. Jelentette be, amelyet 2009-ben alapított Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Katona László és Gyulai Eszter. Scherer Péter színpadi alakításai mellett számos színházi rendezést jegyzett. Több tucat filmben játszott, Pepét megformálva, a kapát alakító Mucsi Zoltánnal együtt, Jancsó Miklós filmjeinek felejthetetlen párosává váltak. Gyakran szerepel tévésorozatokban, és szinkronszínészként is sokat dolgozott. Filmes szerepei között volt többek között a Kontroll, az Argó, a Magyar Vándor, a Valami Amerika, és a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten. 2026. januárjában a Páger Antal színészdíj átvételekor azt mondta, három gyönyörű gyermeke mellett azt tartja legnagyobb sikerének, hogy színészé tudott válni. A Papagino Klasszik első órájában természetesen még egy beszélgetés érkezik. Tóth Endre lesz a vendégem, zenetörténész, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetője. Május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érdeklődőket. A háromnapos rendezvény különféle programokkal várja a közönséget Budapest belvárosában, a Calvin és a Bakás tér környékén. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Tóth Endre zenetörténészt, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat nagyon nagy szeretettel.
1: Május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érdeklődőket. Szűk környezetben, több helyszínen lesznek most is programok, ahogyan egyébként, hogyha emlékeznek a hallgatók, már tavaly is beszélgettünk erről, de most szerintem mindig izgalmas az, amikor érkezik egy fesztivál, hogy mi lesz az, ami adja a vezérfonalat, mi lesz az, ami újdonság lesz benne, mi lesz az, ami nagy esemény lesz benne, és hogy aztán a sok kis darabból hogyan áll össze egy fantasztikus mozaikká. Na, milyen lesz a 21. Református Zenei Fesztivál?
2: Ahogyan minden évben most is próbáljuk a tradíció és az innováció elvét egyszerre érvényesíteni a fesztivál megszervezésekor, és megpróbálunk azért a lehetőségekhez mérten bizonyos évfordulókhoz, vagy akár a református egyháznak a tematikus évéhez is kapcsolódni. Ez most például az imádság éve, úgyhogy az imádság különösen fontos szerepet kap, hiszen mégis csak egy református zenei fesztiválról van szó. Ifjúsági csoportok tartanak majd például ma szolgálatot az egyes helyszíneken, illetve lesz a hagyományos késő esti zenés áhítatunk rögtön péntek este a Kálvin téri református templomban, és ott például Johann Sebastian Bach hegedű partita és szólószonáta tételei mellett, amelyeket majd Raskóczi Eszter hegedű művész szólaltat meg, Rajkai Zoltán színművész olyan imádságokat olvas majd fel, melyeket leginkább történelmi személyek írtak, például II. Rákóczi Ferenc, vagy Széchenyi István, sőt Szent Györgyi Albertnek is egy szövegét hallhatják majd, úgyhogy itt majd egy ilyen különleges irodalmi, imádságos zenés estet hallhatnak majd. Ha már az évfordulókat említettem, akkor fontos az, hogy 450 éves a Duna melléki református egyházkerület, a hercegszőlősi kánonok, hogy ezt is egy előadással és kerekasztal beszélgetéssel ünnepeljük, illetve az idei orgona maraton, amely most már tényleg hagyományosnak mondható, most hosszabb is lesz, mint szokott lenni, most 5 órán keresztül játszik majd 6 orgonista, Kálvin téri református templomban szombat délután 2-től 7-ig, kiváló orgona művész váltja egymást, és ott pedig Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt életművét helyezik a fókuszba, protestáns református egyházi zenének két nagy alakjáról van szó. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve halt meg, a fia pedig Gárdonyi Zsolt 80 éves jelenleg, és ha minden igaz, legalábbis ezt írta nekünk vissza, meg is tisztel bennünket a jelenlétével, úgyhogy maga a zeneszerzés ott lesz. Nem kizárólag az ő műveik szólalnak majd meg, hanem a hagyományos klasszikus orgona muzsikából is hallhatunk majd igencsak ismert, népszerű darabokat, vagy kevésbé ismert, de izgalmas zenéket egyaránt.
1: A háromnapos rendezvény tehát különféle programokkal várja a közönséget Budapest belvárosában, a Kálvin és a Bakács tér környékén. Ezt még nem említettük, bár szerintem abból, hogy melyik templomba hívtuk meg a hallgatókat, már az ezért tudhatták a hallgatók. Az imádság is elhangzott, és az is elhangzott, hogy ugye volt egy pályázat a Református Közéleti és Kulturális Alapítványnak, Imádság a Magyar Költészetben című vers megzenésítő pályázata. Erre milyen művek érkeztek, illetve mindegyik elhangzik-e vajon most ezen a három napon, vagy kiválasztottatok olyanokat, akik valamilyen helyezést értek el?
2: Igen, ez pontosan az utóbbi lesz, és nagyon nagy sikerrel zajlott ez a pályázat. Tehát az újdonságok között végül is ezt is említenünk kell, hogy ott a Bakács téren szombaton kora este lesz ennek a versmegzenésítő pályázatnak a díjátadó gálája. Úgyhogy itt 3 külön díjas, illetve a 3., 2. és az 1. díjas produkciókat hallgathatja majd meg a közönség, és nagyon izgalmas zenék születtek. Ugye a pályázók választhatták ki a verset igazából a magyar költészet egészéből. Ennyi volt a kritérium, hogy valamilyen imádság fogalmazódjék meg ezekben a költeményekben. És aztán egy 5-tagú zsűri értékelte ezeket. neves zsűri. Egyébként Steinbach József püspök úr is benne volt a zsűriben, rajta kívül pedig Böszörményi Gergely zenei producer, aki a Református Zenei Fesztiválnak az alapítója, Balla Gergely, a Platón Karatáevnek a frontembere, illetve Grillus Dániel, akit nem kell bemutatnunk senkinek a Kalákából, valamint Török Máté a Misztrál együttesből, úgyhogy egy kiváló zsűri értékelte. Nem volt könnyű dolguk az értékelés során, és nagyon izgalmas produkciók születtek, előzetesen meghallgattam az értékelt helyezett produkciókat, és tényleg nagyon újszerű hangzásvilággal is találkozhatunk ezekben a zeneművekben, amelyek megszólalnak majd ott a Bakács téren. Ilyenkor erre is próbálunk egyébként figyelni, hogy az egyes helyszíneken más-más típusú programok legyenek, más-más műfajú programok. Ugye említettem most Balla Gergelyt, aki egyébként a Platón Karatervvel fel is lép majd, úgyhogy ők lesznek a pár vendégeink péntek este, de a templomban természetesen klasszikus zene, orgona maraton, illetve az esti zenés áhítat szólal meg, valamint a zárókoncertünk is ott lesz majd a 10 éves központi református kórussal és az Ábrahám konzorttal, de például klasszikus zenei programokat hallhat a közönség vasárnap délután a Károlyi Csekonics Palota gyönyörű páltermében. Itt például az Eperjesi graduálból a Károli Református Egyetem tudományi karának a kórusa énekel majd részleteket, és utána pedig kamarakoncertek. Szűcs Máté Brácsa művész, aki évekig a berlini filharmonikusoknak volt a szóló brácsása, ő játszik majd Szalai Éva zongora művésszel, utána pedig Karasszon Eszter cselló művész, Simon Izabella zongora művésszel, szóval ott is nagyon különleges produkciókat hallhat majd a közönség, és vannak visszatérő vendégeink is, nagyon örülünk, hogy Bágyi Balázs, Bágyi Balázs New Quartettel, ugye egy kis jazzzenét játszik majd szombat délután, valamint lesz hagyományosnak mondható borkóstolónk, egy zenés borkóstoló. Ez az egyetlen programunk, amely regisztrációhoz kötött, a többi teljesen ingyenes, valamint a Csillagtúra című.
1: Ezt akartam még megkérdezni, igen.
2: Tétáinkra, úgyhogy nem ez az egyetlen, tehát két ilyen programunk van, ami regisztrációhoz kötött, és azok pedig szombat délelőtt, kora délután folyamán zajlanak ezek a református kultúrkincseket bemutató belvárosi egyórás séták.
1: A 21. Református Zenei Fesztivál részletes programját egyébként a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány honlapján megtalálják, és itt pontosan el tudják majd olvasni. És azt hiszem, hogy ez az egész családnak jó, ez a fesztivál, május 29, 30 és 31-e, hiszen lesznek gyermekprogramok, felnőtt programok, és olyan is, amelyen az egész család részt vehet, ugye?
2: Igen, ez abszolút így van. A Bakás térre is már a kitelepülőink között is például cserkészek jönnek majd, lesznek kézműves foglalkozások is, amelyekre lehet csatlakozni, de tényleg nagyon sok zene is szerintem, azt gondolom, hogy az egész család számára izgalmas lehet, legyen az klasszikus zene, vagy népzene, például a Tázlónak a táncháza, ami szombat este lesz, az mindig népszerű szokott lenni, hogy egy moldvai csángó táncház, és gyönyörű, amikor az egész Bakás téren körtáncot járnak az emberek, annak mindig hihetetlen hangulata van, és ez idén is lesz, ha már a visszatérő vendégeket említettük, de természetesen dicsőítőbb hangvitelű, de mégis könnyedebb népzenei fetésű műfaj is megszólal az Ámír projekt lemezbemutató koncertjével, és megtartjuk például a részfúvós felvonulás rögtön a fesztivál elején, valamint ugye az esti Fáklyás Zsoltár énekes felvonulás szintén péntek este, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: És az idei fesztivál mihez kapcsolódik még?
2: Minden évben igyekszünk adománygyűjtéssel is segíteni nemes célokat, nemes ügyeket, és idén a szilágycsehi református templom felújítására gyűjtünk, mert hát borzalmas állapotban van ez a templom, jelentős károkat szenvedett nemrégiben, konkrétan egy része leomlott, úgyhogy erre szeretnénk adományokat gyűjteni idén. Ez egy nemes célja még a fesztiválnak, reméljük ebben is sikerrel járunk majd, és tudunk segíteni a szilágycsehi gyülekezetet. adományoknak köszönhetően.
1: Legyen így, én ezt kívánom, és május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten tehát a Református Zenei Fesztivált a Calvin és a Bakács tér környékén, és minden részletes programot pedig a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány honlapján pedig megtalálnak. Én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, és nagyon sokan látogassanak el.
2: Nagyon szépen köszönjük. Várunk mindenkit nagy szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Tóth Endre zenetörténészt hallhatták, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetőjét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en hamarosan friss hírek érkeznek, hiszen pár percen belül 11 óra lesz, de a Papagéno Klasszik műsora a következő órában is folytatódik. És a heti hírösszefoglaló is folytatódik természetesen. Átfogó szakmai egyeztető fórumot tartottak az előadó művészeti és közművelődési szervezetek, illetve 150 millió forintért kelt el Vaszari János színpompás remek műve. Ezek mellett a hírek mellett interjúk is érkeznek. Peller Károly színész, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, az Együtt a Színpadért jótékonysági gála rendezője lesz. Először a vendégem, hiszen 9. alkalommal rendezi meg nagyszobású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vígszínházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Valamint a vendégem lesz még Farkas Róbert karmester is. 5 év után ugyanis leköszön a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri posztjáról Farkas Róbert, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és örömmel tér majd vissza természetesen egy-egy koncertre a zenekarhoz. Ezután a bejelentés után pedig jött egy újabb hír, hogy a Bartók Rádió zenei díjátadóján az év karmestere díjat kapta meg. Mindezekről fogunk beszélgetni Farkas Róbert karmesterrel. Ha tehetik, tartsanak velünk. Jó rádiózást!
0: Következik Johannes Brahms második d-moll magyar tánc. Előadja a Budapesti Fesztiválzenekar. Vezényel Fischer Iván.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Leállt a vasúti forgalom Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Kaliforniában mintegy 40 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy üripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metilmetakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között plexi gyártására használt metilmetakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Határozatlan időre leállt a vasúti forgalom Szerbiában, közölte a Szerb Vasúttársaság. A szerbiai egyetemisták ma este 6 órára jelentettek be kormányellenes nagygyűlést Belgrád központjában. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki demonstrációt szerveztek a fővárosban. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót okolták a tragédiáért. A tiltakozók Alexander Vučić köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelnek. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 23-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, és a heti hírösszefoglaló is folytatódik természetesen. Átfogó szakmai egyeztető fórumot tartottak az előadó művészeti és közművelődési szervezetek, illetve 150 millió forintért kelt el Vaszari János színpompás remek műve. Ezek mellett a hírek mellett interjúk is érkeznek. Peller Károly színész, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, az Együtt a színpadért jótékonysági gála rendezője lesz. Először a vendégem, hiszen 9. alkalommal rendezi meg nagyszobású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vígszínházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Valamint a vendégem lesz még Farkas Róbert, karmester is. 5 év után ugyanis leköszön a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri posztjáról Farkas Róbert, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és örömmel tér majd vissza természetesen egy-egy koncertre a zenekarhoz. Ezután a bejelentés után pedig jött egy újabb hír, hogy a Bartók Rádió zenei díjátadóján az év karmestere díjat kapta meg. Mindezekről fogunk beszélgetni Farkas Róbert karmesterrel. Néhány percen belül Peller Károly lesz a vendégem, színész, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, az Együtt a színpadért jótékonysági gála rendezője, hiszen 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vígszínházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Peller Károly színészt, a SZIDOSZ országos elnökségének tagját, illetve az Együtt a Színpadért jótékonysági gála rendezőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szerintem egy picit most már tudhatják a hallgatók, hogy mi lesz az az esemény, amelyről beszélgetni fogunk, de az is nagyon fontos, hogy miért van ez a jótékonysági gála, és a dátumot még azt természetesen elárulom, ez június 30. A helyszín pedig a Végszínház. Mit jelent az, amikor ott vagytok egymásnak, színészek, színházi dolgozók, alkotók? Milyen az, amikor tényleg egy közösségben vagytok, és egymás mellett álltok?
2: Ez ugye most már 9. éve kerül megrendezésre ez a gála, és minden alkalommal, amikor én fellépőként részt vettem rajta, elképesztő jó volt, hogy olyan kollégákkal találkozhat az ember, akikkel így évközben nem nagyon szoktunk. Akár vidékről, de Budapesten is. Tehát, hogy egy városban vagyunk ugyan, de hát ugye nagyon másik színházban nem találkozunk, és elképesztő nagy beszélgetések szoktak lenni, egymásra találások. Kiderül két olyan színészről, akiről nem is gondolnád, hogy osztálytársak voltak, tehát hogy ilyen elképesztő, ami a háttérben zajlik ilyenkor az is, és valahogy ez energiaszintben látható a színpadon is.
1: Ugye, ahogy említetted, 9. alkalommal kerül ez már megrendezésre, de térjünk a kezdetekhez, miért is jött létre a Színházi Dolgozók Szakszervezete, és ez a nagyszabású jótékonysági gálaest hogyan tud segíteni?
2: Szakszervezet az, mint minden szakszervezet, érdekképviselet, tehát jogi és ilyesmi dolgokban tud segíteni. Igazából a gála létrehozója vagy megálmodója az Drága Jó Pécsi Ildikó volt, aki létrehozott egy alapítványt, a Segítsünk Alapítványt, ez a Színházi Dolgozók Szakszervezetének az alapítványa, hogy azoknak a háttérdolgozóknak, akik valamilyen nehéz egészségügyi körülmények közé kerülnek, hogy azoknak tudjon segíteni. És aztán az ő ötlete volt ugye ez a gála, hogy itt akkor fölléphetnének művészek, a nézők kapnak egy élményt, és tulajdonképpen a jegy vásárlásával támogatják ezt az alapítványt. Mindig nagy segítség számunkra. Azt el kell mondanom, hogy most második éve vagyunk a Vígszínházban, és nagy köszönet Rudolf Péternek és a Vígszínház összes dolgozójának. Ők ugyanis a gála teljes bevételét a Segítsünk Alapítvány részére utalnak, nem kérnek semmiféle óriási bérleti díjat, szóval tényleg nagyon nagy segítség. Azt is el tudom mondani, hogy tavaly 6,5 millió forint gyűlt össze, és hát ami szomorú, hogy ez 3 hónapi segélyezés, nagyon nagy segítség. Azt is el tudom mondani, hogy tavaly 6,5 millió forint gyűlt össze, és hát ami szomorú, hogy ez 3 hónapi segélyezése volt elég. Tehát, hogy óriási pénznek tűnik,

0: A színházban ugye a színész egyértelmű, hogy a taps élteti. A háttérdolgozóknak nagyon nehéz, csak az lesz szerintem színházi háttérdolgozó, akit valamilyen szinten megfog a színház. Mert ki az a nem normális ember, aki a hétvégét, az ünnepnapjait, a reggelét, a delét, az estét beáldozza azért, hogy egy ilyen helyen dolgozzon, csak aki elvakultan szereti a színházat.
1: Igen, és közben egyébként, amikor elmegyünk a színházba, akkor ugye azt látjuk, amit a színész a színpadon tesz, illetve alakít, és létrehozott egy varázslatot, és közben néha elfelejtjük, hogy hány embernek a közös munkája kell ahhoz, hogy egy-egy darab létrejöjjön, és akkor itt tényleg a világosítótól, a berendezőtől a hosszan sorolhatnánk, hogy nagyon sok fodrás, mindenki.
0: Minkes, kellékes, igen, díszítő, tényleg rengeteg ember dolgozik azért, hogy egy előadás létrejöjjön, és őket nem látjuk. Egyébként például ugye tavaly rendeztem először én ezt a gálát, és ezt mindenképp szerettem volna, hogy a háttérdolgozók megjelenjenek, hogy a néző tudja, hogy miről van szó. És tavaly egy vicces formátumot találtunk erre, hogy nagyszerű irodalmi szövegeket olvastak föl színészek ezekről a háttérszakmákról, és meg is jelent egy-egy háttérdolgozó, tehát amikor mit tudom én a díszítőkről volt szó, akkor két díszítő bejött, és kivitték a színészt, vagy amikor a fodrászról volt szó, akkor egy fodrász állt a színpadon, és megcsinálta az adott színésznek a haját. Idén most egy másik formátumot választottam, most egy kicsit szintén humorral természetesen színházigazgatókat kértem meg, olyan színházigazgató kollégáimat, akik egyébként előadó művészek, hogy olvassanak föl álláshirdetéseket, hogy nem az, hogy 8 órába keresünk, hanem amit valójában kell csinálni egy öltöztetőnek, hogy azon kívül, hogy fölöltözteti a színészt, azon kívül pszichológusnak kell lennie, néha el kell menni a gyerekért, néha be kell vásárolni a színésznek, ki kell rohanni a gyógyszertárba, meg kell mérni a lázát, ápolni kell a lelkét, hogyha rosszul sikerült egy jelenet. Szóval, hogy igazából, hogy mennyi minden munkája van például egy öltöztetőnek a 8 órán túli munkán kívül.
1: Így van, tehát 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél ugye most is az, hogy a nehéz helyzetbe került színházi háttér dolgozókat tudja támogatni, de milyen műsorral készültök még, illetve kit láthatunk a színpadon, kikeket?
0: Ugye az előző években mindig úgy volt, hogy mindenki jött és hozta maga kis számát, és én tavaly gondoltam egy nagyot, hogy ez az este legyen ennél különlegesebb, hogy olyan produkciók legyenek láthatóak itt a nézők számára, ami sehol máskor, semmikor nem látható. És ez tavaly óriási siker volt, ami tavaly is nagy siker volt, azt idén is átmentettem, hogy például színész generációk, tehát hogy színésznő édesanyja, színésznő lányával, vagy színész fiával lép föl, nem fogunk tudni az összes fellépőt
1: elsorolni. Nem, el kell megint, olvasni, megint igen.
0: Megint több mint 100-an leszünk a színpadon. Szóval például itt lesz Janza Kata a lányával, Pintér Jankával. Akkor Papa Dimitriu Atina a 3 lányával fog föllépni. De akkor lesznek házaspárok is, mint Kálid Artúr és Murányi Tünde, akik 30 éve nem álltak együtt a Víg Színház színpadán. Akkor lesz testvérpáros Ágoston Katalin és Ágoston Péter, sőt Ágoston Péter a feleségét is elhozza, Széles Flórát. Szóval tényleg elképesztő dolgok lesznek, hát bocsánat, hogy így mondom, de a kedves hallgatók érezzék, hogy idézőjelben mondom, hogy a nagy bölények, Molnár Piroska, Lukács Sándor, Tregicer Fruzsina, Nagy Mari, Császár Angela, Gáspár Tibor, tehát hogy tényleg csodálatos nagy színészek, nagyon különleges produkciók.
1: Ki lesz az estházi asszonya, illetve van-e most is fűvédnöke a gálának?
0: A házi asszonya ugyanúgy, ahogy tavaly, Peller Anna, és nem azért, mert a rokonom, mert ugyan sokan hiszik, hogy mi testvérek
1: vagyunk.
0: Hanem ő rögtön tavaly is az első hívásra az ügy mellé állt, és idén is rögtön, ahogy tudtuk a dátumot és fölhívtuk, azonnal bejött és mondta, hogy ez neki nagyon fontos. Idén a fővédnökünk Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere lesz.
1: Június 3-a a Víg Színház együtt a színpadért jótékonysági gála a színházi háttérdolgozókért. Ilyenkor te mennyire izgulsz, illetve ilyenkor te bevállalod-e azt, hogy te is fellépsz, vagy inkább a háttérből irányítod a dolgokat?
0: Hát egyrészt nagyon izgulok, mert meg nagyon sok munka van vele. Minden művésszel beszélni kell, egyeztetjük a számot, hogy mit csináljanak. Van, akit nagyon nehéz rávenni, hogy mit tudom én, énekeljen, hogy itt is egy kicsit pszichológusnak kell lenni, meg hogy jó lesz az a műsorszám. Aztán az aznap nagyon nehéz, mert ugye erre nincs más próba, csak az aznap. És ott nekem aznap kell összeraknom azt, hogy a művészek kényelmesen érezzék magukat, hogy a fény megfelelő legyen, hogy a forgó úgy áll, váljon, hogy a

0: tetelemek akkor jöjjenek le, tehát hogy ez egy nagyon intenzív munka volt tavaly is. Én azt szoktam mondani, hogy amikor rendezek, akkor nem lépek föl, és idén is ez volt a terv, sajnos nem így lesz, mert van egy produkció, amiben egy nagyon kedves kollégám lett volna, mivel kiderült, hogy ő mégse ér rá, ezért be kell ugranom helyette. Ez pedig a Veresegy Színháznak az Amerikai Komédia című produkciója, amit egyébként én rendeztem, és Simon Kornél mégse tud sajnos ott lenni a gálán, úgyhogy be kell ugranom helyette a Jan Zakata partnereként ebbe a dologba, úgyhogy ez is egy ilyen különlegesség lesz ilyen szempontból. Ráadásul azt is el kell mondanom, hogy a Veresegy Színház azért nagyszerű, mert ők anyagilag is támogatják minden évben ezt az alapítványt, tavaly is és idén is.
1: És természetesen ugye nem csak budapesti művészek lesznek, hanem vidékről is érkeznek, ezt se felejtsük el, és Pregicer Fuzsinát említetted, ő pedig ugye Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban van.
0: Így van, így van. Hát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy az ország majdnem összes vidéki színházából lesz művész, aki föllép, ahol van alapszervezet a szakszervezetnek. Ja, azt nem is mondtam, hát például most így eszembe jutott hirtelen, Egerből a Báb Színházból lesz egy Báb musical, ahol az ember és a báb együtt mozog. Ez is szerintem ritkán látható egy ilyen gála műsorban. Akkor a Baltazár Színház művészei ott lesznek, szóval tényleg megpróbálunk nagyon széles balett, ha csak a műfajokat nézzük, ott is lesz próza, musical, operett, balett, tehát ugye egy elég széles spektrumon fogunk mozogni az egész műsorral. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy sokszor kérnek mindenféle alapítványok pénzt, hogy segítsenek az emberek, és akkor van megadva egy számlaszám, ahova lehet utalni. A mi estünk szerintem annyival különlegesebb, hogy itt az ember kap egy olyan színházi élményt, amit tényleg sehol máskor nem kaphat. Ekkora csodálatos művészek egy helyen, különleges produkcióval sehol máshol nem láthatóak.
1: A sidos.hu weboldalon egyébként megtalálnak mindent az alapítvánnyal kapcsolatosan is, illetve azzal is, hogyha szeretnék külön támogatni, illetve a Víg Színháznak a weboldalán, pedig a műsorral kapcsolatosan, de a sidosnak ugyanúgy. És aztán én azt gondolom, hogy sokat fogunk még beszélgetni, vagy veled, vagy veletek, mert hogy azért sok minden mozgulódik itt Magyarországon, és hát azért mindenkinek keresztben az újja, hogy így normalizálódjon az, ahogyan a kultúra felé fordul a döntéshozóknak a nagy része.
0: Igen, nagyon reménykedünk, hogy ez abszolút egy pozitív irányba fog elmozdulni. Úgy tűnik, hogy van erre törekvés, úgyhogy nagyon reménykedik az egész szakma szerintem ebben, hogy egy kicsit átláthatóbbak lesznek a döntések, és hogy a szakmánkat megsegítő szándékkal jönnek majd létre az újabb törvények.
1: Együtt a színpadért. Jótékonysági gála a színházi háttérdolgozókért 2026. június 3-án a Víg Színházban. Én pedig kívánom, hogy rengetegen legyenek, teltház legyen, és nagyon sok támogató. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Peller Károly színészt hallhatták, a SZIDOSZ országos elnökségének tagját, az Együtt a színpadért jótékonysági gála rendezőjét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Farkas Róbert karmestert. Szia, üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy itt vagy velem a stúdióban.
2: Szia, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Mostanában sok minden történik veled, és arra gondoltam, hogy egy picit beszéljük át, hogy mi minden fogalmazódott meg benned, ami már esetleg nyilvánosságra került, és mi van még benned, hiszen most egy szabadúszói létet választottál, hiszen 5 év után leköszönsz a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri poszt. Ugye amikor most volt az évad bemutató, akkor közöltétek ezt a nyilvánossággal. Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, teli tervekkel, meg teli vágyakkal, és valóban most ez az utolsó szezonom a MÁV szimfonikusokkal. Azt gondolom, hogy mindennek van egy egészséges rotációja, és egy 5 éves periódus alapvetően egy tök általános időszak egy vezető karmesteri pozícióban, vagy egy karmester életében, hogyha a külföldi nyugati zenekarokat nézzük meg, akkor alapvetően rögtön 5 évre írnak alá szerződést, és ez nálam most 2 év volt, aztán minden évben egy újabb évet tettünk hozzá. Most az az érzésem volt, hogy akkor új vizekre kell evezni, és egyszerűen mindig azt érzem, hogy még ha nincs is meg a következő lépés, de egy kis rizikóval talán meg lehet az energiákat keverni magam körül, és aztán új utakat lehet találni.
1: Ez egy jelentős állomás volt, azt hiszem azért a karmesteri létedben. Össze tudod foglalni, hogy mi az, ami hatott rád, tanultál, milyen új skilleket, vagy új dolgokat viszel magaddal?
2: Nyilván az egyik legfontosabb része az, hogy tervezhettem egy zenekarral saját repertoár, tehát azokra a koncertekre lebontva, amik az én felelősségem alá tartoztak, illetve az én vezénylésem alá tartoztak, azoknak a repertoárját én állítottam össze, igyekeztem mindig valamilyen koncepcióban gondolkodva úgy összeállítani egy-egy koncert műsorát, de az egész évad műsorát is, hogy valahogy minden passzoljon mindenhez, és nekem nagyon fontos, hogy az kirajzolódjon egy zenekar évadából, föl lehessen ismerni, hogy ki a vezető karmester és ki a vendég karmester. És azt hiszem, hogy ez sikerült is. Nyilván sokkal többet vezényeltem, mint az előtte lévő időszakban. Abban is segített, hogy picit az itthoni zenei életben sokkal aktívabban részt vettem, és sokkal több zenésszel vettem föl újra a fonalat, mert azért 16 év külföldi élet az azt eredményezte, hogy az arcokat ismertem, de a neveket
1: nem. Berlinben éltél, ugye? Jól emlékszem?
2: Igen, Berlinben éltem. Nem, illetve Heidelbergben. Tehát szerintem az életem legnagyobb területét, vagy legnagyobb szakaszát, 16 évet azt Németországban éltem. Sehol máshol nem éltem Magyarországon annyi ideig egy helyben, mint amennyi időt ott töltöttem. És ráadásul a legfontosabb szakaszát az életemnek, tehát 26-tól 40 éves koromig Németországban éltem, és ott szedtem össze a tapasztalatokat, és ott tanultam meg, vagy ott váltam igazán elhivatott zenészé, mondjuk ezt így. Az itthoni időszak az egy nagyon tehetségből dolgozó egyetemista élet volt, aminek iszonyatosan nagyon-nagyon jelentős tanulási tartalma volt, és nyilván ha csak Németországban tanultam volna, azt gondolom, hogy nem ugyanaz a zenész lennék. Viszont ha nem tanultam volna Németországban, akkor sem ugyanaz a zenész lennék. Úgyhogy ez így kéz a kézben nagyon-nagyon erősen összeépült, ez a kétfajta zenei képzés, zenei nézetek, és a tudatosság az Németországban alakult ki bennem.
1: És aztán hazajöttél, itt újra részt vettél a magyar zenei életben, és ezután, a bejelentés után egyébként érkezett egy következő hír, hogy a Bartók Rádió zenei díját adom, pedig az év karmestered díjat kaptad meg. Milyen érzés díjat kapni? Te hogy kezeled ezt, amikor egy díjat kapsz?
2: Először is ez az első olyan díj, ami nem egy versennyel, vagy nem egy kis közösségből nekem ítélt díj volt, hanem a Bartók Rádió bizottsága által nekem ítélt díj, tehát egy óriási megtiszteltetés volt, nagyon nagy öröm volt megtudni, hogy engem jelöltek erre, illetve hogy megkaptam ezt a díjat, és hogy hogyan viselem ezt, azt gondolom, hogy ugyanazzal a szerénységgel, ahogy az életben mindenféle sikert, meg mindenféle feladatot vettem és fogadtam. Nyilván rettentően örülök, ez egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy az az irány, amit csinálok, az értékes és hatásos. Nagyon sok zenekartól és nagyon sok zenésztől kaptam azt az információt, hogy visszajelzést, illetve a MÁV zenekar közönségétől is, hogy az előző 5 évben nagyon nagyot fejlődött a MÁV zenekar. most például arra a bejelentésre, hogy befejezem velük, szinte megindító és megható üzeneteket kapok a zenekari tagoktól, akik akár azt is mondják, hogy ők most befejezik, mert nyugdíjba mennek, de köszönik, hogy az utolsó 5 évük a legjobb 5 évük volt a MÁV zenekar életében. Szóval ezek mégiscsak olyan emberi visszajelzések, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Maga a díj, igyekeztem a díj átvételekor egy olyan beszéddel megköszönni, vagy egy olyan beszédet megfogalmazni, amiben igyekeztem egy üzenettel előállni, ahol próbáltam megszólítani azokat a fiatalokat, akik szintén hátrányos élethelyzetben vannak, illetve nehézségekkel küzdködnek, akár anyagi, akár társadalmi problémák miatt, rasszizmus miatt, és ez nekem egy nagyon fontos dolog, hogy a rasszizmus ellen tegyek, és azt gondolom, hogy ez a díj például erre nagyon-nagyon fontos pillanat volt, hogy végre úgy szólalhatok meg, hogy a hangom hallható legyen. És tényleg innen is üzenném mindenkinek, hogy először saját magában találja meg azt a vágyat, amit el szeretne érni, és hogyha megvan az a vágy, és tudja, hogy mit szeretne az élettől, akkor viszont tegyen meg érte mindent, és kérjen segítséget, akár tőlem, akár bárki mástól, és találjuk meg azt az utat, ahogyan az emberek bármilyen sorsból föl tudnak kapaszkodni, és előre tudnak menni.
1: Amikor te eltervezted, hogy karmester leszel, akkor milyen pontokat határoztál meg magadnak, hogy milyen karmester szeretnél lenni? Pontos, hűen követi a partitúrát, precíz legyen, kiváló stílusérzéke legyen, nagyon nagy lexikai tudása legyen. Volt ilyen?
2: Fogalmam sincs. Azt tudom, hogy amikor Berlinbe mentem, akkor én már 6 évet jártam a Zeneakadémiára, és azt gondoltam, hogy mennyi mindent tudok. Na most, amikor Berlinben voltam, akkor rájöttem, hogy semmit nem tudok igazából, még a magáról a vezénylésről, vagy magáról a hivatásról, vagy magáról arról, hogy milyen felkészültséggel kell a zenekarok elé állni. És azt gondolom, hogy pont ebből fakadólag, hogy fél éven, 8 hónapon keresztül akármit csináltam az órákon, a karmester tanárunk mindig annyit mondott, hogy jó, de kevés, de kevés, de kevés. És akkor volt egy pont, amikor elkapott egy ilyen depresszív pillanatomban, és az ő maga rossz humorával meg is kérdezte, hogy maga most épp depresszív? A folyosón mondtam, hogy igen, miért? És akkor elmondtam neki, hogy mit érzek, hogy azt gondolom, hogy ennyi év zenetanulás után mennyire nem érzem még magamat azon a ponton, hogy bármi, egyáltalán az órán bármi dicséretet kapjak, és akkor ő ezt nagyon gyorsan összefoglalta nekem, azt mondta, hogy jó, akkor beszéljünk komolyan. Ha azt akarja, hogy megtanítsam magának, hogy kell 3-at ütni, meg 2-t, meg 4-et, az 5 perc. Azt én megtanítom nagyon gyorsan. Az, hogy megtanuljunk a zenében gondolkodni, meg megtanuljuk a partitúrát értelmezni, az már sokkal több idő, és 50%-os vezénylés tudásra is el tudom vinni önt fél év alatt, csak mi nem ezt keressük, hanem a 100%-ot. És minél többet tud, annál magasabban lesz a 100%, tehát ne legyek türelmetlen, ő nem azt mondja, hogy én nem tudok semmit, hanem azt mondja, hogy dolgozzak még többet. Szóval a kérdésedre a válasz, azt gondolom, hogy a felkészült karmester volt a legfontosabb első számú cél annó, amit kitűztem magam elé. Talán a zene az valahol kódolva van bennem, ezért nem hiszem, hogy az volt a lényeg, mert a szívem a helyén van, a tudásomat kellett még csiszolni, és most a kettőnek a kombinációjával keresem az utat.
1: Viszont ami a jó hír a hallgatóknak, hogy ezt hallgathatjuk még jó sokszor, és a MÁV szimfonikus zenekarral is, hiszen egyébként ugye még ebben az évadban lesznek olyan koncertek, ahol vezényelsz, és a következő évadban is természetesen, tehát nem szűnik meg a kapcsolat közted és a zenekar között. Most itt júniusban lesznek ugye először olyan koncertek, ahol hallhatunk téged.
2: Igen, az Unokák és Nagyszülők koncertnek a nyári kiadását fogom én vezényelni. Igen. A Nemzeti Múzeumban és az 5-ös 10-ben is, ráadásul 2 hétvégén is lesznek koncertek, 6-án és 13-án. Aztán hát nagyjából ez a szezon a végéhez ér, és van még a kötelezettségünk mindig a vasutasnap, amivel zárjuk az évadot. Azt is én vezényelem, és aztán a következő szezonban a karácsonyi koncertet, aminek most az utóbbi 3 évben én próbáltam egy olyan keretet találni, ahol kórusokkal lépünk fel, és 2 évvel ezelőtt a Cantimus kórus volt itt Nyíregyházáról, az első fél idő az a cappella kórus rész, a második fél idő pedig a zenekar és a kórus közös fellépése. Tavaly a Magnificat kórust kértem fel Szebelédi Valériával, és azt gondolom, hogy ez egy csodálatos választás volt, és a következő évre, tehát idénre is őket kértük fel. Más lesz az első fele a műsornak, az a cappella rész az egy tök új. A második fél időben viszont sok olyan dolog lesz, ami tavaly is hallható volt, kettő, illetve a Szokolai Magyar Karácsonyból is fogunk újra játszani részeket, viszont ott annyi tétel van, hogy minden évben lehet valami más kombinációt összeállítani, úgyhogy most egy ilyesmi irány lesz. Úgyhogy igen, a MÁV zenekarral mindenképpen lehet hallani itthon, és szerencsére többi magyar zenekarral is, a Nemzeti Filharmonikusokkal is lesz koncertem, a győriekkel is, a Pécsi Pannon Filharmóniával is.
1: És a Zeneakadémiának a születésnapi koncertje is hozzád kötődik.
2: Há, igazadban, valóban.
1: Novemberben majd.
2: Azt is én fogom vezényelni. És aminek nagyon örültem, hogy Fischer Iván gyerekoperája, a Graffalo bemutatója Magyarországra is eljut. Németországban én csináltam az ős bemutatót.
1: Mikor és volt az?
2: 20-21 körül lehetett. Mindenképpen a Covid előtt egy picivel. Akkora írta ezt az operát, ez Julia Donaldsonnak a könyvére alapszik. Óriásit ment ez a könyv a gyerekek körében, itthon is ismerik, és ebből azt hiszem 6 előadást fogunk a fesztivál zenekar szervezésében, a fesztivál zenekar próbatermében előadni, rendezéssel, és kvázi tényleg gyerek operaként előadjuk ezt. Ezen kívül pedig a külföldi zenekarok is szerencsére továbbra is érdeklődnek. Irántam most a Rubinstein Filharmóniától kaptam újra felkérést, aminek nagyon örülök, mert ez Ucsban van Lengyelországban, és most azzal a kéréssel álltak elő, hogy női kari műveket ajánljak. Legutóbb Német Requiem volt, és a kórussal nagyon jó volt a viszony, meg a zenekarral is, és hát itt azt gondoltam, hogy akkor itt a remek lehetőség, hogy a Bartók falun és a hét egynemű kar kis zenekarra, ezt akkor tanuljuk meg, vagy tanulják meg ők magyarul, illetve szlovákul. Kodályt is fogok vezényelni, és az elmaradhatatlan romantikus része a koncertnek, Brahms 4. szimfónia, és műsoromban most a napokban kaptam a Szczecini Filharmóniától egy felkérést. Nagyon jó kapcsolatot ápolok a madridi Santa Cecilia Orchestra Classica Santa Ceciliával. Ővelük azt hiszem januárban lesz egy következő koncertünk, úgyhogy a szabadúszás az nagyon izgalmas szerintem, mert tényleg akkor lehetősége van az embernek új együttesekhez eljutni és elvállalni olyanokat, amikre mondjuk eddig nem volt idő.
1: Így van, farkasrubert.com weboldal pedig segítségünkre van, hogyha szeretnénk esetleg nyomon követni, hogy merre jársz, mi minden történik veled.
2: Igen, de akár az Instagramomon is követhetnek, az pedig egy Robi alsóvonal farkas néven megtalálható, és örülök, hogyha követnek az emberek.
1: Tegyenek így, és közben nekem az jutott még eszembe, van nem olyan ember az életedben, amikor mondjuk egy-egy ilyen nagy döntés előtt állsz, hogy beszélgetsz vele, vagy kikéred az ő véleményét, tanácsát?
2: Hát ugye el szoktam mondani, hogy valami kavarok bennem, de a vélemény vagy a döntés az mindig az enyém. Azt gondolom, hogy ez az autonóm részem, ez már nagyon kiskorom óta kezdve ott, hogy akkor melyik középiskolába fogok menni tanulni, mikor hagyom ott azt a középiskolát, és jelentkezem át titokba egy másikba, vagy mikor hagyom ott a konzit, és elmegyek egy évvel hamarabb felvételizni a Zeneakadémiára, vagy elmegyek Berlinbe. Tehát ezeket mind egyedül találtam ki, és egyedül álmodtam meg magamnak.
1: Van egy belső iránytűd, ami így nem hagy elveszni téged akkor?
2: Remélem.
1: Legyen így akkor nagyon sokáig. Én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és nagyon sok sikert, és rengeteg koncertet kívánok neked.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Farkas Róbert karmestert hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részében. Átfogó szakmai egyeztető fórumot tartottak az előadó művészeti és közművelődési szervezetek. A Magyar Színházi Társaság kezdeményezéséhez csatlakozva színházi társ szervezetek, az MST mellett a Színházi Dolgozók Szakszervezete, a MASZK Országos Színész Egyesület és a Független Előadó Művészeti Szövetség szakmai egyeztető fórumra hívtak előadó művészeti és közművelődési partnerszervezeteket az 5-ös 10 művelődési házban. Az eseményen több mint 150-en vettek részt, köztük csaknem 60 szervezet képviselője. Sokan felszólaltak, elmondták a javaslataikat. A találkozó célja egy működőképes, szakmailag megalapozott és társadalmilag is indokolható rendszer irányainak közös meghatározása volt egy olyan kiváltságos helyzetben, amelyben a résztvevők egyenrangú felként egyeztethetnek. És 150 millió forintért kelt el Vasari János színpompás remekműve. Száguldottak a tételek a Virág Judit Galéria május 17-i árverésén, úgy tűnt, hogy a gyűjtők csak erre az estére vártak. Egyes művek valósággal szárnyat kaptak, sorra érkeztek a becsérték feletti licitek a festményekre és a zsolnai remekművekre. Az aukció legjobban várt tétele Vasari János tengerparti képe, a kikiáltási árat megduplázva 150 millió forintért kelt el, egy zsolnai háza pedig világrekordhoz közeli összegen 26 millió forintért talált új tulajdonosra. A magyar Picasso Szobotka Imre egyik korai festményéért pedig 44 millió forintot fizettek. És amivel folytatjuk a heti hír összefoglalót, most már egy picit utazunk térben. Egyesül a New York-i Neue Galerie és a Met. Idén ünnepli megnyitásának 25. évfordulóját a 20. század elejé német és osztrák művészetet bemutató New York-i Neue Galerie. A jeles évfordulóhoz időzítve megállapodást kötöttek a Metropolitan Művészeti Múzeummal, amelynek értelmében 2028-tól a két múzeum egyesül. A New York-i Neue Galerie igazgatója úgy gondolja, a megállapodás fordulópontot jelent a múzeum rendkívüli kulturális örökségének megőrzésében és a jövő generációk számára történő továbbadásában. A tervek szerint a Met és a Neue Galerie egyesülése 2028-ban válik véglegessé, ekkor a galéria gyűjteménye, valamint a történelmi épülete a Met tulajdonába kerül majd. És amivel folytatjuk, legjobb színésznő díjára jelölték Gosztola Lorent Krisztinát Reimsben. Gosztola Lorent Krisztina jelenleg Franciaországban élő többszörös nemzetközi díjas színésznő. A Red Movie Awards éves gáláján a Kordai Péter által rendezett A könnyed lebegés és a szférák mezején című francia filmben nyújtott alakításáért a legjobb színésznő díjára jelölték. A film bemutatója a Hágai Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol egyszerre három experimentált lélekmisztériummal és alternatív kategóriában is elnyerte a legjobb filmdíját. A színésznő egy magyar divattervező Balogh Adri egyedi megrendelésére készült, testhez simuló, mégis fenséges, arisztokratikus estégi ruhában vonult végig a vörös szőnyegen. A választás tudatos volt, Krisztina a világ legnívósabb eseményein is elkötelezetten képviseli a magyar divatot. Mi pedig gratulálunk a díjakhoz. És döntőbe jutott a Motus Quartet az Oszakai Nemzetközi Kamarazenei versenyen. Május 17-e és 24-e között rendezik a világ egyik legnívósabb zenei megmérettetését, a 12. Oszakai Nemzetközi Kamarazenei versenyt, amelynek döntőjében a Hartmann Domonkossal felálló Motus Quartetnek is szurkolhatunk. A verseny tétje és rangja miatt hatalmas volt a túljelentkezés. A 12. alkalommal kiírt megmérettetésre 19 ország és régió 76 együttesen nyújtotta be a jelentkezését. A szakmai zsűri rendkívül szigorú előszűrése után végül mindössze 10 ország 16 formációja kapott meghívást Japánba, hogy élőben is bizonyíthassa a tehetségét. A nemzetközileg elismert művészekből álló zsűri előtt a fiatal zenészeknek nem csak a technikai felkészültségüket, hanem a sokoldalúságukat és a zenei érettségüket is bizonyítaniuk kellett. A heti hír összefoglaló ezzel a végéhez ért, de egy interjú még érkezik a Papagéno Klasszik műsorában. Farkas Róbert karmester lesz a vendégem. 5 év után leköszön a MÁV szimfonikus zenekar vezető karmesteri posztjáról Farkas Róbert, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és mindeközben majd örömmel tér vissza egy-egy koncertre a MÁV szimfonikusokhoz. De ezután a bejelentés után jött egy újabb hír, hogy a Bartók Rádió zenei díját adón az év karmestere díjat Farkas Róbert kapta. meg. Ezekről az eseményekről fogok beszélgetni Farkas Róberttel.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. május 23-ai adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A műsor után a beszélgetés pedig már vissza is hallgatható a Papagéno podcast és weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Leállt a vasúti forgalom Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Kaliforniában mintegy 40 ezer ember szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy üripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metilmetakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között plexi gyártására használt metilmetakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Határozatlan időre leállt a vasúti forgalom Szerbiában, közölte a Szerb Vasúttársaság. A szerbiai egyetemisták ma este 6 órára jelentettek be kormányellenes nagygyűlést Belgrád központjában. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki demonstrációt szerveztek a fővárosban. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót okolták a tragédiáért. A tiltakozók Alexander Vučić köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelnek. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a stadion és Pillangó utcai megállók között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten a 19. század második feléig számtalan nyílt és fedett piac működött, megfelelő higiéniai és minőségi ellenőrzés nélkül. 1879-ben állt fel a Közélelmezési Bizottság annak érdekében, hogy tisztázza, hány csarnokra van szükség és pontosan hol. Ennek eredményeként a főváros 5 nagy befogadó képességű fedett piacot építetett, egymáshoz nagyon hasonló stílusban. Mind az 5-öt ugyanazon a napon, 1897. február 15-én nyitották meg. A Rákóczi téren, a Klauzál akkoriban István téren, a Hunyadi téren, a Hold utcában megnyílt csarnokok mellett a Vámház téren felépült központi vásárcsarnok lett a legfontosabb ilyen intézmény. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkor a Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának élt. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartó tanács lemondott a vasrácsokról, a Dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonal vezetésével Pest-Buda díszévé vált. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori Aquincum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az Aquincum egy része katonai tábor, másik része polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forróvizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az aquincumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias meleg lesz. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a Luhanszki történteket. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Stabil annak a négy embernek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. 10-re emelkedett a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Az orosz barát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14 és 18 év közötti gyermek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keresik őket. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a történteket, az ENSZ pedig aggodalmát fejezte ki, és elítélte a polgári személyek és civil létesítmény elleni támadást. Ukrán dróntámadás érte egy olajraktárat az oroszországi Novorosszijszkban. Ketten megsebesültek, több környékbeli épület is lángra kapott. A Fekete-tengernél fekvő városban található olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén export központja volt. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint már a véradóra csaknem 350 ukrán drónt semmisítettek meg az ország légterében, beleértve Moszkva környékét is. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaudi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest 22. kerületében lévő Angeli utca nevét sokan angol eredetűnek tartják, és Angeliként is emlegetik. Holott dr. Angeli Lambert magyar kertészmérnökről kapta a nevét. Paprika nemesítésben a legnagyobb eredménye a csípősségmentes fehér paprika, az úgynevezett cecei fajta létrehozása volt, amit tévé, azaz töltenivaló paprikaként is ismerünk. További fajtákat is nemesített, neki köszönhetően lett világhírű a magyar édes fehér paprika. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1934 őszén kezdték el kialakítani a Szövetkezeti Bolt Áruház névre hallgató üzletet a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán. A földszinten illatszerek, harisnyák, kesztyűk, női és férfi divatcikkek, bőrdíszművek kereskedelmével foglalkoztak, míg az emeleten lakberendezési és úri divatosztályt alakítottak ki. A II. Világháborúban bombatalálatot kapott üzletet később államosították, majd több névváltoztatás után lett belőle a Lottó Áruház. Ezt a Lottó 1957-es bevezetésének köszönhetjük, ugyanis szerencsejáték tárgynyereményeit és vásárlási utalványait kizárólag itt lehetett beváltani. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vizafogó egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta a rész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTE-n az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt. Ekkor vezették be a magyar nyelv állami használatát. A neoabszolutizmus idején valójában németesítő célzattal, de hasznos reformokat vezettek be. Többek között a teológiai karból egyenjogosították a bölcsészeti fakultást. Az 1867-es kiegyezés után kezdődött az egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A századfordulóra a világ 15 legjelentősebb egyeteme közé került. Nők 1895 óta iratkozhatnak be az egyetemre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias meleg lesz. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a Luhanszki történteket. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Stabil annak a négy embernek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. 10-re emelkedett a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Az orosz barát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14 és 18 év közötti gyermek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keressék őket. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a történteket, az ENSZ pedig aggodalmat fejezte ki, és elítélte a polgári személyek és civil létesítmény elleni támadást. Ukrán dróntámadás érte egy olajraktárat az oroszországi Novorosszijszkban. Ketten megsebesültek, több környékbeli épület is lángra kapott. A Fekete-tengernél fekvő városban található olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén export központja volt. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint már a véradóra csaknem 350 ukrán drónt semmisítettek meg az ország légterében, beleértve Moszkva környékét is. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaudi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkor történetírói Aquincum romjait Szikambria mondabeli város romjainak vélték, melyet a legendák szerint Attila Hun király alapított. A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető. Sőt, Dino Dilantos Sebestyén is említi Erdéli História című művében, Szikambria néven. Leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1857. április 30-án a kocsi forgalom számára is megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok még nem voltak készen. Ettől a naptól kezdve minden áthaladónak kellett fizetnie. A gyalogosok 1 krajcárt, az 1 lovaskocsik tulajdonosai 3, a 2 lovaskocsik tulajdonosai pedig 6 krajcárt voltak kötelesek adni a vámszedőnek. Még ezen kis összegekből is szép jövedelem folyt be. Az első 2 hónapban 5968 forinttal gazdagította a tulajdonosokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Semmelweis Egyetem története több mint 250 éve, 1769-ben kezdődött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Nagyszombati Egyetemet. Nem sokkal később az intézmény Budára, majd Pestre költözött, és megindult a fejlődés. Nőtt a tanszékek és a klinikai ágyak száma. A kar tanárai a szűkös körülmények között is igyekeztek lépést tartani az ekkoriban nekilendülő és szakosodó nemzetközi orvostudománnyal, de a szabadságharc leverése után többen börtönbe kerültek, vagy emigrációba kényszerültek. Az 1870-es években meginduló építkezések után az akkor még külterületnek számító Üllői út lett az orvoskar központja, ahol két telepen helyezték el a klinikákat, a fűvészkertet és az igazgatóságot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A West End City Center bevásárlóközpont a nyugati pályaudvar szomszédságában egy vasúti ipari rekonstrukciós területen épült. A Váci út keleti oldalán lévő elhanyagolt vasúti szertárak, raktárak és javítóüzemek helyén 1998-ban kezdődött meg az építkezés. Mind a tervezés, mind az építkezés feszített ütemterv szerint haladt. 1997. októberében még csak az elvi engedélyezési tervnél tartott. 1998. májusára elkészült a tervezés, így indulhatott el augusztusban a nagyszabású építkezés. 1999. februárra szerkezetkész volt az épület. A kereskedelmi területet még karácsony előtt, novemberben sikerült átadnia a kivitelezőnek. Az irodaház 2000 áprilisában, a szálloda júliusban nyitotta meg kapuit. A tervezésen és a kivitelezésen volt, hogy egy időben több mint 100 építész dolgozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben, vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A szisztematikus politikai munka eredményének nevezte a Tisza párt győzelmét a külügyminiszter. Erős földrengés volt Hawaiion, nyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi molüzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Erős földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét. A 6-os erősségű földmozgás epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. A hatóságok nem rendeltek el cunami riadót, és károkról vagy sérültekről sem érkezett jelentés. Készülnek viszont a világ egyik legaktívabb vulkánja, a Kilauea kitörésére. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a második világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető harmadik világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galampár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megikletve cégéreként fehér galambot festetett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Omnibus közel 100 éven keresztül volt szerves része a Pesti és a Budai utcaképnek. A név eredetije a latin omnibus szó, ami azt jelenti, hogy mindenkié. Az első lóvontatású társaskocsikat itthon élelmes vállalkozók üzemeltették. Aki nem engedhetett meg magának hintót vagy bérkocsit, omnibusra szállt. Így egyik kávéházból a másikig, esetleg a Városligetbe is könnyen el lehetett jutni. A gondot eleinte a menetrend és a megállók hiánya okozta. A kocsik ötletszerűen közlekedtek és bárhol megálltak, ahol fel vagy éppen lekívánt szállni a kedves utas. A század vége felé kezdett leáldozni az omnibusoknak, mivel a lóvasút lassan kiszorította őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pálvölgyi cseppkőbarlang máig feltárt hossza 19 kilométer. Ez Magyarország második leghosszabb barlangja. A Szépvölgyi út menti kőbányából nyíló barlangok 1902-ben keltették fel az arra járó turisták figyelmét, azonban a járatok néhány méteres járható szakasz után beszűkültek. A szájhagyomány szerint egy birka alatt beszakadt a föld a bányaudvar szélén. Az állat kimentésére odasietett a barlangfelügyelő fia, Bagyura János, aki észrevette, hogy az üregnek folytatása van. Egy kis sziklabontás után sikerült a Pálvölgyi barlang első, cseppkövekkel is díszített szakaszába bejutniuk. A II. Világháború során a barlangot óvóhelyként is használták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Futrinka utca nem csak Bálint Ágnes csodás meséjében létezik. Budapest 12. kerületében is van ilyen. Igaz, itt nem morzsakutya a cicamica és sompolyogi laknak. A futrinka félig gyors, hosszú és karcsú lábakkal bíró rovarok. A szó a fut ige származéka. A népnyelvi futri, azaz futkározó kicsinyített alakja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A szisztematikus politikai munka eredményének nevezte a Tisza párt győzelmét a külügyminiszter. Erős földrengés volt Hawaiion, nyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi molüzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Erős földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét. A hatos erősségű földmozgás epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. A hatóságok nem rendeltek el cunami riadót, és károkról vagy sérültekről sem érkezett jelentés. Készülnek viszont a világ egyik legaktívabb vulkánja, Kilauea kitörésére. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották. Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
3: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget. Vera szakmai tapasztalatainak nagy részét karmesterek, így Fischer Ádám, Dubrovszky Rubén, Fischer Iván és Klutig Roland személyi asszisztenseként szerezte, ami a világ különböző operaházaihoz és zenekaraihoz juttatta el. A Bécsi Egyetemen tanult zenetudományt, majd a Zürichi Egyetemen elvégezte az Executive Master in Arts Administration szakot. A műsorvezető Békés-Illyi Veronika. Szeretettel köszöntelek a műsorban.
4: Köszönöm szépen, szeretettel köszönöm a hallgatókat.
3: Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, én ugyanis már egy jó pár éve ismerlek, és figyelemmel követem azt a munkát, amit csinálsz. És számomra az nagyon érdekes volt, hogy te ugye egy alapvetően zene szerető, zene értő és tudó családban nőttél fel. Hogyan vezetett el ez az utad a zenetudomány szakra?
4: Igen, de hát az alapvető kérdés az, hogy én svájciként hogyan kerültem be a magyar zenészek köreibe először is, és ezt nagyapámnak köszönhetem, Blum Tamás, aki karmester meg műfordító volt, és többek között Otto Klemperer asszisztense is volt a Pesti Operában, és a magyar családom, tehát nagyapám, meg apám, meg nagyanyám, azok a 70-es években disszidáltak, és Klemperernek köszönhetően Zürichbe kötöttek ki, mert Klemperer ott lakott. Tehát emiatt nőttem fel Zürichben, csak nagyapám meghalt, mielőtt születtem, és így az ő özvegyedet, a nagyanyám részben nevelt engem, és tőle tanultam magyarul, meg ővele jártam koncertekre. De ő tanított magyarra, meg a zene szeretetre. Sokszor gondolkodok azon, ha én ezt a két dolgot nem tanultam volna, akkor vajon mi lett volna az életemből, hogy bármi más. De nem is tudom elképzelni, mert egyszerűen a magyar nyelvtudás, meg szeretett a komoly zene iránt, az két nagyon fontos oszlop az életemben. Nagyanyám mindig azt mondta, hogy csináljál egy dolgot jól. És én azt most úgy 30 évesen visszatekintve tudom mondani, hogy én egyszerűen nem vagyok az a típus. Tehát zongoráztam, de nem vagyok az a típus, aki egy dolgot tud, vagy szeretne a tökéletességi vinni. Én szeretek több dolgot tudni valamennyire, hogy ezek kombinálhatóak legyenek. De én nem vagyok a világbajnok típus. Én nem szeretek egy dolgot, kizárólag egy dolgot csinálni, és ez egy a millió okból, hogy miért nem lettem zenész. Mert hogy a zongora mellett én megjártam sakra, cirkuszba, táncra, nagyon szerettem focizni, amúgy én focista akartam lenni gyerekkoromban. És a nyelvekkel is így vagyok, hogy egy nyelvet sem beszélek tökéletesen, vagy úgy, hogy tudnék regényt írni, vagy verset, de több nyelven tudok kommunikálni, meg valahogy megértetni magamat, és ez a fontos nekem. És Zürichben egy nagyon kemény gimibe voltam, jó gimi volt, és amit ott tanultam a nyelveken kívül, meg egy csomó eszközöt adott az életemnek, amit nagyon-nagyon jól tudom használni, azaz, hogy annyira multikulti osztály volt ott Svájcban, meg annyira különbözőek voltunk, különböző hátterekből, különböző hitekkel, különböző életmódokkal, hogy nem csak azt, hogy tanultam együtt élni ezekkel az ütközésekkel, amik voltak, hanem hogy kifejezetten élvezem. Meg kifejezetten élveztem az osztályban. Matek tanárunk egyszer azt mondta, hogy ez az osztály, ez egy tiszta freak show. És nekem ez nagyon találó. És szerintem ez volt a legjobb felkészülés arra, hogy zenekarokkal dolgozzak. Mert ott is olyan karakterek ütköznek az árokban, hogy nem hiszed el, de közben ez az, ami nagyon élvezhetővé teszi ezt a munkát. Tini koromban akkor kialakult nálam egy ilyen opera és koncert függőség. Én heti 4-5 alkalommal mentem előadásokat hallgatni. Emiatt picit elhanyagoltam a tanulást is, de volt, hogy operában tanultam a francia szavakat a következő napi vizsgára, és hát ez mai napig nekem nagyon fontos az életemben, hogy koncertekbe járni, de aztán utána a művészbejáratnál várni is a művészeket, és együtt meg velük inni, megbeszélni a történeteket, meg az életet, meg Istent, meg mindent. Úgyhogy ez mai napig nagyon, nagyon fontos számomra, és ott úgy tini koromban kialakult ez, hogy zenész nem leszek, de zenével szeretnék foglalkozni. És ez volt a nehézség, találni ezt az utat, ami a komoly zenéhez kapcsolódik, de nem az előadó, hogy ott vajon mi az, ami az én szerepem.
3: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget.

0: Ez a Capriccio, a Papagino és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget. És hogyan kerültél asszisztensi pozícióba? Ez hogyan talált meg téged?
1: Hát ha visszanézem a karrieremre, eddig mindig úgy magyaráztam ezt az egészet, hogy ez egy lánc szerencsés véletlenekből, de én egyik helyzetből belebotlottam a másikba, úgyhogy azt sem tudtam, hogy mi történik velem, és egyik pozícióból a másikba kerültem, de utólag nézve azt gondolom, hogy teljesen logikus ez, meg esetleg a mi szakmánkban tipikus karrier is, mert szakember hiány van. És hogy ha valaki látja, hogy itt van egy fiatal ember, aki érdeklődik a komoly zene iránt, és tud nyelveket, az már elég ahhoz, hogy érdeklődjön iránta. És ez történt velem gyakorlatilag 2012-től 2023-ig. Tehát úgy bő tíz éven keresztül egyik állásból a másikba kerültem, és az egész ott kezdődött, hogy letartoztak Pussy-Riot 2012-ben, és emiatt Zürichben egy csomó ilyen beszélgetés jött létre, főleg a színházban, hogy mi a, hát a művészet meg a szabadság, tehát mennyit szabad csinálni a művészetben, és ott Fischer Ádám egy előadó volt. És én egyszerűen az előadás után mentem gratulálni neki, és 4 kérdést tett fel, az, hogy tudok-e magyarul, mondtam valamennyire, érdekel a komoly zene, nagyon, Blum Tamás unokája vagyok-e, mondtam igen, és hogy kedden akarok-e jönni vele Szöktetés a szerelből próbát nézni a Zürichi Operában. És nehéz ügy volt ez számomra, mert kimibe jártam, tehát nem mehettem volna, és aki ismer engem, tudja, hogy mennyire szabályszerető ember vagyok, de életem egyik legjobb döntése volt, hogy beteget jelentettem aznap, és operába mentem, ami necces, mert majdnem közvetlenül a gimi mellett van az operaház Zürichben, úgyhogy féltem, hogy valami tanárba vele botlok, de jól ment az egész, és ott láttam először életemben olyan dolgokat, amik most a mindennapomhoz tartoznak, de nagyon szeretek visszaemlékezni erre, hogy először láttam zenészeket árokban, civil ruhában, vagy megtapasztaltam ezt a hihetetlen sebesség, amivel kiürül az árok, ha kitör a szünet. Én nem tudtam, hogy olyan gyorsan tud futni egy zenész hangszerrel együtt ráadásul. Meg láttam, hogy van egy férfi kottával, aki mindig odafut a karmesterhez, és azt mondja neki, hogy túl hangos a zenekar, minthogy ez egy különállás lenne, vagy először hallottam énekeseket markírozni, meg a rendező eltört a lábát, és akkor függöny előtt kellett folytatni a próbát. Tehát nekem ez egy csodálatos első tapasztalatom, élményem volt, és utána a kantinba beszélgettem Ádámmal, aki, én akkor 16 éves voltam, és felkért engem, hogy nem tudnék-e neki asszisztálni a műpában, hogy ő csinál egy ringet, vannak ezek a Wagner napok, és mondtam, hogy szívesen, de nem tudok, meg gimiben járok, és akkor azt mondta, hát jó, hát akkor majd, ha leérettségiztél, akkor majd 2 év múlva, akkor majd 2014-ben. És én gondoltam, hát én nem ismertem őt, lehet, hogy bolond, nem tudom ki ez, és nem tudom, hogy ez betartja, meg mi az, hogy 2 év múlva leszek az asszisztense, de betartotta, de 2 éve később hirtelen ott álltam Pesten a rádióban a rádiózenekar előtt, és amikor láttam, meg hallottam ezt a 100 embert Wagnert játszani, akkor egyszerűen tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni. És Bécsbe költöztem a zenetudományi tanulmány miatt, és csak egy tisztázuk, ezt sajnos be kell vallanom, ez az egész zenetudomány ott Bécsben, én ott nem tanultam sokat, én nem nagyon jártam. Ez egy olyan egyetem volt, hogy nagyon unatkoztam. Tehát nekem volt 3 állásom az egyetem mellett. Én ezt...
2: Az nem kevés.
1: Igen, ez nem olyan zenetudományi képzés volt, hogy alaposan megtanultok a dolgokat, hanem gyakorlatilag bejártam vizsgázni. És volt egészen az elén egy olyan időszak, ahol Ádám Amerikában volt, és heti csak 4 órám volt az egyetemen. De kiköltöztem Bécsbe, mert én azt hittem, hogy itt most szigorúan tanulni fogok, és kiderült, hogy 4 órám van hetente, és akkor nem tudtam mit kezdeni magammal, és megint egy ilyen véletlen jött össze, hogy én Zürichben mentem bulizni a jazzklubba, és ott kezdtem egy férfival beszélgetni, és elmagyaráztam neki ezt a helyzetet, és azt mondta, hogy hát, hogy van egy barátja, aki barokk specialista Bécsben él, és hogy pont keres valakit. És akkor 2 napra rá kaptam is telefonhívást ettől a Ruben Dubrovskitól, aki a Bach Konzor Wiennak az igazgatója, meg karmestere, és mondott egy címet, egy időpontot, és akkor oda mentem, és onnantól kezdve ennek a barokk együttesnek a menedzsere voltam, amit azért is vállaltam el, mert addig nem volt semmilyen hozzáférésem a barokk zenéhez. És úgy éreztem, hogy ez jó, ha magamat picit ilyen kellemetlen helyzetbe hozok. Most ugye a Wagner meg a szimfonikus világot azt úgy megismertem, de ez a barokk együttes világ, az nagyon más.
2: Szereted a mély vizet is.
1: Igen, muszáj. Én egy olyan típus is vagyok, hogy úgy learning by doing, de hát én nagyon szeretek úgy, hát igen, úgy tanulni, hogy kipróbálom a dolgokat. Lehet, hogy én nem tudom, én utóbbi időkben azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is vagyok én valami intellektuális típus, hanem egyszerűen jógimiben jártam, de közben én a munkából tanulok. És ez a Bach konzorral is olyan volt, hogy ott kezdtem ezeket a dolgokat, hogy hangszerszállítást megszervezni, zenészek felkérése, kifizetése, hotel meg vonatjegy lefoglalása, és az volt a csúcs, hogy az első koncert, ami úgy 100%-osan minden elem az, hogy melyik ottatartó hol áll, és melyik zenész mit játszik, minden az én asztalomon keresztül ment. Az első ilyen koncert az pont a Műpában volt, a fesztivál színházban, de hát az új zenekarommal visszakerültem a régi előadó helyre, és ez egy ilyen nagyon szép koncert volt számomra.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
2: A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.

0: Újra itt a Kapricsú. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget. Ez egy nagyon izgalmas pályakép, amit eddig felvázoltál, és az is, hogy egyáltalán hogyan jutottál el odáig, hogy egy saját ügynökséget alapíts. Azért, amit elmondtál, van egy nagyon nagy rálátásod arra, hogy hogyan működik az opera világ, a zenekari élet, és ugye ezeknek a szervezési tapasztalatai, ezek hogyan adódnak össze. Mi volt a legfőbb célod, amikor megalapítottad ezt? Szólistákkal akartál ledolgozni, zenekarokkal, illetve mi volt az a cél, ami kifejezetten az első sorba került? Számodra.
1: Igen. Hát egy csomóan mondtak, hogy minek most ügynökséget alapítani, hiszen mit tudom én, Covid után még nehezebb, minden a legnehezebb most, nem kell senkinek, sem művész, sem ügynök, de hát ilyen nagyon nagy ellenszél jött. De alapvetően azért csináltam ezt az ügynökséget, mert hogy ha nézzük ugye a összképet, akkor az van, hogy egyszerűen hiszek abban, hogy a művészetek úgy békesebb és egyszerre izgalmasabbá teszik az életet. És a művészetek létrehozása az nagyon jó szervezést igényel. És itt van a furi dolog, ez a szervezés a művészetben, hogy ez adminisztráció és művészet együtt, mind a kettőhez kell érteni, miközben nagyon különbözőek, és az a kérdés, hogy mennyire tud együttműködni a két világ. És szerintem ez a 10 év, ami volt nekem úgy ebben a vad karrierben, nagyon jól megtanultam áthidalni ezt a két oldalt, és szerintem én tudom a kettőt összekötni. És most ehhez kellett találnom egy formát, hogyan szeretnék azt csinálni, és hogyha nézzük az egész művészet, nem tudom mit, területét, akkor az én részeimet ebben, az én kis részem abban, azok kiváló minőségű, mondjuk komoly zenei koncertek megszervezése, ami mostantól nem úgy szeretnék, hogy fix egy zenekarnál, egy irodánál, egy helyen, hanem mint a művész partner in crime-ja, vagy menedzsere, hogy mint a művész képviselője így bejárni a világot. És nem is, szóval nem is azért alapítottam meg ezt az ügynökséget, mert hogy pontosan tudtam, hogy ezt meg azt a művészt szeretném képviselni, hanem azért is, mert nyilván nagyon gyorsan megváltozik most a világ, és szerintem az, hát az ügynökségeknek a feladati köre is drasztikusan fog megváltozni. És ezt szeretném megtapasztalni, hogy hova megy ez az egész ügynökség világ, mert megváltozik, ahogyan eddig is. Tehát, ha nézzük, hogy mi volt régen, imprezárió volt, aki vitte a művészt ide-oda, és nem az volt, hogy ő eladta a művészt, hanem ő volt az egész pénzügyi rizikó, vagy hogy mondjam ezt, ő bérelte ki a termet, ő adta el a jegyeket, ő csinálta a reklámot, tehát ő egy ilyen összszervező volt, és az idővel felosztott két irányba, a szervezőbe, aki helyben van, aki

0: vokális, aki ismeri az ő közönséget, az a zenekar, a fesztivál, a koncerthouse, mit tudom én, és a másik oldalon az ügynök, aki ide-oda próbálja elhelyezkedni a művészeit. És ahogyan már a bevezetőben az úgy kihallatszódott, én úgy érzem, hogy nekem ez az ügynökség rész oldal, ez sokkal jobban passzol a karakteremhez, hogy tudok ide-oda menni, tehát van egy ilyen nyugtalanság, azt tudom, és hogy nem az van, hogy én a lokális vagyok, hanem én a lokális emberrel szeretnék összeműködni. És egy éve alapítottam meg az ügynökséget, mert hogy ez a 10 év alatt egy csomó kérdés jött össze, és az ügynökséggel szeretnék találni válaszokat rá.
1: És mik ezek a kérdések?
0: Az a baj, hogy most még több kérdés jött össze még az első évben, de szívesen megosztom azt, amit úgy megtanultam az első évben. Tehát a kiinduló pont az egésznek az volt, hogy zenészek százaival beszélgettem, kapcsolatban voltam az elmúlt években, és egy olyan majdnem haragot érzem, hogy ügynökség világával szemben, meg egy olyan panaszkodást hallgattam, hogy a sok beszélgetésből próbáltam kiszűrni, hogy mik az alap problémák, és úgy két pontot tudok mondani, ahol úgy gondoltam, hogy ezen esetleg lehet megváltoztatni, hogy lehet, hogy ezt jobban tudok csinálni. És az első pont, ami ugye a zenészek úgy kritizálják, mondjuk, az a transzparencia. Tehát azt, hogy tényleg lehet hallani olyan esetekről, és nem kevesekről, hogy mit tudom én, a művész nagyon örül neki, hogy végre felvetődött egy ügynökség, de hogy legrosszabb esetben még fix összeget is fizet az ügynökségnek, de cserébe nem is kap koncertet. És ha utána kérdez, hogy mi a helyzet, nem eladható-e, vagy nincs ideje dolgozni az ügynöknek, vagy kinek írt, vagy mi a helyzet, arra nem kap választ. És ez egy nagyon nagy bizalom töréshez vezet. Tehát a hiányzó transzparencia egy bizalom problémához vezet az ügynökség és a zenész között. És ez az én induló pontom, és azért is neveztem el Veracity Artistsnak, hogy nyilván szójáték a nevemmel, hogy Vera meg City, hogy bármilyen városból lehet belimbotlani, ha van ott koncertterem, vagy garázs, ami koncerteket szervez, de hogy a Veracity ugye azt jelenti angolul, hogy őszintesség.
2: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
1: A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-jel és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Ez a Capriccio, a Papagino és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget.
1: Az a célom, most ez még kialakulásban van, technikailag még nem működik 100%-osan, de azt, hogy a zenészek kapnak hozzáférést az én jegyzeteimhez, amiket online csinálok, és bármikor nézhetik, hogy kinek írtam, ki válaszolt, ki nem, milyen okból nem hegedülhet, azért, mert nem kell már hegedűs, vagy azért, mert ázsiai, hát na, csúnya dolgokat is lehet látni ott, nyilván, de hogy hozzáférést adok a zenészeknek. Az, hogy akarják-e látni, az egy másik kérdés, de hozzáférést adok. Tehát vannak zenészek, akik heti szintén bemennek, és látják, hogy, és írnak is, hogy jaj, de jól láttam, hogy most ennek az 50 embernek írtál, igen, hogy itt Olaszországban, de hát lehet beszélni velem. De, hogy látjuk, hogy most sok olasz e-mail ment ki, de én szeretnék most egy picit, mit tudom, én megyek Berlinbe, szeretnék Berlinbe fókuszálni, beszéljük meg, hogy ott kinek, kivel kéne felvenni a kapcsolatot. Tehát én ezt minél nyíltabban próbálom kezelni a zenészekkel. És a második probléma az, hogy egy csomó ügynökség, és itt is nem mindenki nyilván, csak kialakult egy ilyen kép, hogy egy csomó, főleg nagy ügynökség fix províziót kér, fix százalékat a művész összes bevételére. És azzal igazolják, hogy azt mondják, hogy hát, hogy a művész jön az én nagy híres ügynökségembe, akkor innentől kezdve úgyis az összes felkérés csak is azért jön létre, mert hogy az ügynökségnél van, de hát jogos azt, hogy minden bevételre kapjak százalékot. Most az én ügynökségem az egy csecsemő gyakorlatilag, tehát most született. Nálam ez most még nem így van, fordítva van most még nálam. Az ügynökségemnek azért van bevétele, mert a művésznek már van koncertje, amit nem én szerveztem valószínűleg. És itt akartam találni valami kompromisszumot, mert amit nem lehet csinálni, az, hogy minden felkérésnél végig beszélgetjük, hogy most vajon ki miatt jött össze ez a felkérés. Tehát azt nem csináljuk, hogyha felkér egy koncertszervező a szólistámat, hogy akkor megbeszéljük, hogy vajon azért, mert a szólista az utolsó előadás után ott pesgőzött vele, vagy azért, mert én egy jó telefonhívást csináltam ezzel az intendánssal. Ezt nem fogjuk végig beszélgetni esetenként, annak semmi értelme nincs, hanem azt a lehetőséget adok a művészeknek, hogyha belépnek az ügynökségbe, akkor leadnak egy kontaktlistát, ami egy win-win szituáció, mert kapok kontaktokat, nem kell kutatnom, hanem itt van, mit tudom én, 50 e-mail cím emberekkel, akiket ő ismer, ahol már fellépett, tehát nekem sokkal kevesebb munka, és ő ezt beveheti a szerződésébe, és ezek a kontaktok, ezek mondjuk azt, hogy biztonságban vannak a legmagasabb províziótól. És a művész, ha felkérést kap a saját kontaktjától, amiben van a szerződés, akkor ő döntött, hogy saját magának szervezi-e, akkor 0%, semmi dolgom nincs hozzá. Vagy azt mondja, hogy Vera, vedd át te, mert nincs időm ezt megszerveznem, akkor a közepes províziót kapok. De soha nem a nagyot. És szerintem ez egy nagyon jó kompromisszum, hogy azért a művész már belefektett munkába, és nem látok okot rá, hogy most miért kérjek mondjuk 20%-ot valamire, amit ő évek óta létrehozott. Úgyhogy ezzel kísérletezek, ami egyrészt szerintem nagyon fair, de másrészt több munkával jár a művésznek, mert neki döntenie kell, hogy ez most milyen kategóriájú felkérés, és van, aki egyszerűen azt mondja, hogy nincs időm ezzel foglalkozni, vagy amúgy is már úgy megy a karrierem, hogy nem tudok felkérésenként most itt játszani, hogy ez most egy ilyen vagy olyan csomag, hanem azokkal külön tudjuk megállapítani, hogy mégiscsak egy fix összeg mindenre. De azt a művész döntheti. Tehát ez egy opcionális dolog. És a másik oldalon a szervezőkkel is beszélgettem, hogy mi az ő problémájuk az ügynökségekkel, és ott is két alappont alakult ki. Az egyik az, hogy a szervezők nagy része azt mondták, hogy Vera, hát nem hiszed el, annyiszor kell utána futnom az információkért, tehát hogy lehet az, hogy az ügynökségek nem küldik el időben, hogy van az, hogy mindig nekem kell kérdeznem, ötször kell kérdeznem, tehát ilyen eléggé kétségbe esett emberekkel találkoztam. És a másik az, hogy ami viszont az én előnyöm, hogy sok szervező azt mondta, hogy valahogy ez az ügynökök, hogy ez egy saját gondolkodási mód, és hogy nagyon hamar észreveszik, hogyha valaki a szervezés oldalán dolgozott régen. És ez itt az erősségem, hogy én tudok a szervező fejével gondolkodni, és sokszor már kaptam ezt a visszajelzést, hogy azonnal észrevették, hogy úgy tudok kommunikálni velük, hogy pontosan tudom, hogy az ő oldaluk a mi mik a következő lépések, és így gyorsabban lehet, eficiensebben együtt dolgozni. Úgyhogy emiatt is alapítottam ezt az ügynökséget, mert az az érzésem, hogy úgy kiszűrtem az alapproblémákat, és hogy most szeretném kipróbálni, hogy ez megoldható-e. Ha nem, akkor nem, de kipróbálom, és nyilván vannak kihívások, de vannak előnyek is.
0: Hamarosan folytatódik a Kapricsú. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget.

0: Újra itt a Capriccio, a mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget. Jelenleg hány zenésszel vagy együttessel dolgozol együtt?
1: Dupla annyival, mint amennyit tudnék kezelni.
0: Lehet, hogy 11. neked is lesz asszisztensed.
1: Igen, hát, ha lesz pénz, akkor lesz asszisztens. Nem, a jelenlegi helyzet az tényleg az, hogy 11 művész van. Az volt a cél, hogy 6 legyen, mert beszéltem néhány ügynökkel, és ez a szám, hogy 6 művész per fő, az kezelhető. Azért lett 11, mert hát lehet, hogy nem mondtam eléggé keményen nemet, vagy nem tudom. Meg az is, hogy tavaly decemberben kiraktam egy Facebook posztot, hogy megalapítottam ezt az ügynökséget, és azóta kapom a jelentkezéseket nagy mennyiségben. És én nem a mennyiségben döbbentem meg, hogy mennyien jelentkeznek, hanem a minőségben, hogy milyen emberek örülnek neki, hogy megalapult egy kis ügynökség, tehát olyan nevek, különböző okokból, vagy azért, mert eddig úgyis megy a karrierük, és maguknak szervezik, és most már szeretnének, ha valaki átvenne, vagy nyilván egy csomó zenész, aki azt mondja, hogy nem érzem már jól magamat a nagy ügynökségennél, hanem valami személyesebb kontaktot keresek az ügynökömmel. De hát ez gyakorlatilag olyan, mintha egyszerűen túl zsúfolt az ügynökségem. Nekem most következő hónapok, években iszonyatosan sokat kell dolgoznom, mert a cég pénzéből a 3/4-ét felhasználtam, és most sürgősen vissza kell keresnem valahogy a pénzt, mielőtt csődbe megyek. Tehát nekem most az első prioritás, sajnos mondanám, tényleg az, hogy adjam el a művészeket, mert azt, hogy vannak ilyen ötleteim, meg terveim, meg szerintem tényleg jó ötleteim, azt nyilván csak akkor tudom megvalósulni, hogyha van bevétel a cégnek. És picit úgy érzem magamat, mint egy ilyen bolt, hogy most nyitottam egy boltot, és szépen kiválogattam, hogy egy kenyér, egy vaj, egy nem tudom, esetleg egy sampon, tehát úgy egy jó kis csomagot szeretnék összeállni a vevőnek, hogy mindenkinek legyen egy picit valami. Nincs még vevő, de már 18 sampon és 36 kenyér kopok, hogy adjam el őket is a kis boltban, és mindenkinek válaszolok, aki küld e-mailt, és mondom, hogy egyszerűen tehát nincsen kapacitásom, ha stabilizálódott a helyzet, ha 2-3 évre előre látom a bevételeket, akkor esetleg fel tudok venni munkatársakat, és akkor tudom, hogy mondom, bővíteni az ajánlatot. De most egyszerűen tönkretenném magamat, és már elég necces a helyzet 11 művésszel, bevallom, de hát nagyon-nagyon sok munka.
0: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon összetett feladat, és mivel a beszélgetésünk végére kezdünk érni, és még én azt gondolom, hogy bőven lenne miről beszélnünk, sőt, ezért csak talán azt kérdezném meg, hogy milyen jövőképet szánsz ennek az ügynökségnek és saját magadnak.
1: Igen, én az ügynökséggel azt szeretném kideríteni, hogy az a fő kérdés, hogy lesz-e még szükség ügynökségre a jövőben. És az a válaszom, hogy valamennyire igen. Ez most mind az én elméletem. De szerintem olyan technikai eszközök lesznek, hogy a zenészek a saját maguk menedzserük lehetnek, mert hogy az ügynökségeknek a nagy fontos feladatait tudják átvenni, ami a kommunikáció és a saját eladása. Hogy ez megtörténik-e, az egy másik kérdés, mert a művész szeretne ezt csinálni, hajlandó-e, képes-e? Mert tudjuk, van művész, aki azt mondja, hogy nem vagyok elégedett a CD label helyzetével, úgyhogy megalapítom a saját CD labelemet, és van művész, ahol gyakorlatilag előadás előtt ellenőrizni kell, hogy rajta van-e a gatyája, mielőtt színpadra fut. Tehát nagyon különböző típusok vannak, és mindenki más szervezési asszisztenciát mondunk most igényel. De az van, hogy én egyszerűen nagyon hiszek a komoly zené jövőjében, én nem hiszem, hogy ez eltűnik. Meg én hiszek abban, hogy egy csomó ember, milliárdok emberek szeretik a komoly zenét, csak nem tudnak róla. És most az történik az egész világon, hogy ezt most múltkor olvastam, és nagyon tetszett, hogy egyre több szabadidőnk lesz az emberiségnek. Egyre kevesebbet dolgoznak, egyre több szabadidejük lesz. Kitaláltak, hogy emiatt egyre több drog probléma is alakult ki, és én azt szeretném mondani, hogy drog helyett menjünk már koncertbe vagy múzeumba, hogy ez sokkal izgalmasabbá teszi az életet, meg egészséges is. És az én ügynökségem jövőbeli feladatai azok most azok, hogy a karriermenedzsmentet szeretnék szélesebbre gondolkodni, mert ugye az azért az az erősségem, hogy mindenből egy picit. Tehát vannak ilyen témák, hogy marketing, hogy mennyire az ügynök feladata legyen, hogy segítsen a művésznek, hogy legyen jó honlap, felvétel, pénzszerzés azok a célokból. Azt, hogy a zenélésen kívül annyi téma van, mint például hogyan védjük meg a fülünket, nagyon nagy téma. Hogyan védjük meg a pszichénket, nagyon nagy téma. A hangszer kánon. Tehát azt, hogy ügynökök azt mondják nekem, hogy nehogy felvegy klarinétot meg csellót, mert azt nem tudod eladni, mert hogy egyszer volt egy klarinét verseny egy koncertteremben, az egész évre ki van lőve a klarinét, csak hegedű, zongora és karmesterekkel foglalkozzál. És itt az én kérdésem, de hol törünk ki a körből? Tehát ki az, aki hajlandó klarinétot, csellót, vagy most például én azt csináltam, hogy felvettem trombitát, részfúvós kvintettet és cimbalmot, hol törünk ki a körből, de hát én most azt szeretném, hogy olyan hangszereket, furcsa szó ezt, hogy támogatni, hogy azt jobban belevinni a repertoárba, hogy más ügynökségek is kapják meg a bátorságot ahhoz, hogy felvegyék mondjuk több, mit mondjak, gitáros oboást, nem ez a klasszikus top 3 hangszert. És azt kell mondanom a végére, hogy sajnos én még azt is látom globálisan, de ez most nem egy lokális probléma, hanem mindenütt, hogy az akadémiák még nagyon-nagyon arra tanítják a zenészeket, és kizárólag arra, hogy hogyan játszom a hangszeremet a legjobb módon. És azon kívül annyi téma lenne, ami segít egy zenész karrierbe, illetve, sőt fordítva, ha nem tanulod meg, tönkre teheti a karrieredet. Hogy amíg túl sok akadémia vagy nem hajlandó, vagy nem képes rá ezeket tanítani, mert nincs rá pénz, nincs rá személyzet, nem tudom, addigra valakinek ezt át kell vennie. És nagyon veszélyesnek találom ezt a kijelentést, hogy nem az ügynök feladata. Nem az ügynökség feladata. Oké, csak kinek a feladata, és hogyha az ügynökségnek a jövőben esetleg már nem lesz feladata, mert olyan technikai eszközök lesznek, hogy amúgy is a zenészek tudják csinálni maguknak, ha így lesz, akkor mi lesz? Akkor találni kell új feladat. És mi van, hogyha ez egy feladat? És ez nagyon veszélyes terület is, tehát most mielőtt csinálnék ilyen dolgokat, mindig úgy picit jobbra-balra kérdezek az ügynököknél, hogy vajon mi lesz, hogyha ezt meg azt kezdeném. De ez a cél, hogy kísérletezek, és ez a Veracity Artist-tal tudom kideríteni, és annak örülök, hogy most lesz időm hozzá.
0: Vera, én nagyon örülök neki, hogy feltártál egy számunkra egyébként ismeretlen világot, és nagyon örülök neki, hogy belevágtál ebbe az ügynökségi létbe. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogyha egy pár év múlva beszélgetünk, akkor hol tartasz ebben a folyamatban, úgyhogy addig is sok sikert kívánok neked, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm szépen, majd visszajövök és beszámolok.
2: Jó.
0: Ez volt már a Capriccio. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.
3: A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szeri Minóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánok!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
2: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
3: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A szisztematikus politikai munka eredményének nevezte a Tisza párt győzelmét a külügyminiszter. Leállt a vonatközlekedés Szerbiában, nyárias idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtette az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Budapesten balesetnél helyszínelnek a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna tér után a belső sávban. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap reggel 8 óráig lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között nem közlekedik karbantartás miatt. A Göncz Árpád város központ és Zuglóvas útállomás között pótlóbusszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a Deák Ferenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Nagy szeretettel köszöntjük a filmzene rajongóit itt a Cine Musicban. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarga Marian. A mai alkalommal elsőként John Barry egy régebbi filmzenéje csendül fel, az Üldözők című filmből, majd a 2013-ban bemutatott 6 Oscar-díjra jelölt Phillips kapitány története elevenedik meg Harry Jackman filmzenéi segítségével. Sorozatblokkunkban egy olyan videójáték alapján készült széria mutatkozik be, mely a többi hasonló játékmúlttal rendelkező szériával ellentétben nem csak óriási siker lett, de a kritikusok szerint minden idők legjobb dráma sorozata is. Ez a The Last of Us. Műsorunk végén pedig a filmzene.net portál munkatársainak összeállításában a Tini Ninja Teknőcök záró darabjával a Tini Ninja Teknőcök 3 Kiből lesz a szamuráj című film kíséretével foglalkozunk, amelynek apropóját az alkotás premierjének 30. évfordulója adja. Tartsanak velünk a következő 2 órában itt a rádió hullámhosszán, illetve a Facebookon található Cine Music oldalunkon is. 1966-ban mutatták be Arthur Penn filmjét, az Üldözőket. Arthur Penn amerikai filmrendező és producer, Philadelphiában született 1922-ben. Legismertebb alkotása a jelentős szakmai és kiugró közönség sikert elért Bonnie és Clyde 1967-ből, de ezen kívül is több figyelemreméltó film fűződik a nevéhez, mint például a Missouri fejvadász, a Georgia barátai, a Kis nagyember vagy az Alice étterme. Az Üldözőkben olyan színész óriásokkal dolgozott együtt, mint például a főszerepet alakító Marlon Brando, Jane Fonda vagy Robert Redford. Az 57 éve bemutatott filmben Bubber Reeves-t, a filmben Robert Redford alakítja, olyan gyilkossággal vádolták meg, amelyet nem ő követett el, ezért megszökik a börtönből. A helyi sheriff Calder, a filmben Marlon Brando, makacs és önfejű ember, nem tűri, hogy bárki beleszóljon a munkájába, még akkor sem, ha az illető a legnagyobb helyi olajbáró, Wal Rogers. Wal szeretne mihamarabb megszabadulni Bubbertől, de Calder nem az a fajta, akit meg lehet vesztegetni. A film főbb témái a rasszizmus, a szexuális forradalom, a korrupció és az önbíráskodás.

Ahogyan azt az imént már említettük, a film főszereplője a kétszeres Oscar-díjas Marlon Brando, aki 1947-ben a Broadway-n Tennessee Williams A vágy villamosa című színdarabjában debütált, és akinek egyik leghíresebb szerepe a Keresztapában Don Vito Corleone volt. Első Oscar-díját 1954-ben a Rakparton című filmben nyújtott alakításáért, a másodikat pedig 1972-ben a Keresztapáért kapta. Több mint 12 éve, hogy nincs már közöttünk a film zeneszerzője, az 5 Oscar-díjas John Barry. Az angol komponistának több mint 100 film zenéjét köszönhetjük. Ő szerezte például 11 James Bond film zenéjét, köztük a Csak kétszer élsz, vagy a James Bond Goldfingert, továbbá a Távol Afrikától a Specialista, a Farkasokkal táncoló és a Tisztességtelen ajánlat című filmek zenei aláfestéseit is. Most utazzunk vissza az időben, és hallgassuk a már ekkor jellegzetes John Barry-s zenei jegyeket viselő muzsikát az Üldözők című filmből.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten balesetnél helyszínelnek a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna tér után a belső sávban. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap reggel 8 óráig lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között nem közlekedik karbantartás miatt. A Göncz Árpád város központ és Zuglóvas útállomás között pótlóbusszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a DeFerenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma este 7:30-ig N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

John Barry dallamai után vízre szállunk itt a Cine Musicban, hogy bemutathassuk a 6 Oscar-díjra jelölt Philips kapitány című filmet és annak zenei aláfestését. A szerkesztő továbbra is Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarga Marian. 2009. április 7-én az Egyesült Államok Tengerészeti Hivatala figyelmeztetést adott ki. Azt ajánlotta az amerikai zászló alatt hajózóknak, hogy a fokozódó kalózveszély miatt legalább 1100 kilométer távolságot tartsanak Szomália partjaitól. Csupán egy nappal később kalózok ostromolták meg a Merckx Alabama nevű teherhajót, amely szomáli, ugandai és kenyai jótékonysági szervezetek számára szállított segélyt. A hajó legénysége nem adta meg magát könnyen, de végül kénytelenek voltak elbarikádozni magukat a gépházban. Egyedül a kapitány Richard Phillips maradt a hídon, és amikor már nem volt más kiút, a legénység szabadságáért cserébe saját maga ajánkozott úsznak. Az ő kalandos, váratlan fordulatokkal teli önfeláldozó történetét mutatja be a film egészen az izgalmas, szabadító akcióig. Hogy a Philips kapitány izgalmas film, az önmagában sejthető, hiszen egy kalózos, túlszejtős filmről van szó. Azonban a Philips kapitány úgy tud kivételesen izgalmas lenni, hogy az alapjául szolgáló történetet annak minden fordulatával már szinte mindenki ismeri. A 2009-es Tools drámát világszerte hírul adták akkoriban. A rendező Peter Greengrass és a főszereplő Tom Hanks érdeme, hogy izgulunk a Merckx Alabama nevű teherhajó legénységéért, pedig mi már tudjuk, hogy megmenekültek. Az Oscar-díjra jelölt angol Peter Greengrass rendező nevével többek között a Born csapda, Born ultimátum, a United 93, a Zöld zóna, a Kapitány küldetése és a Véres vasárnap című filmek kapcsán is találkozhattunk. A Philips kapitányt számos díjra is jelölték, összesen 9 BAFTA, 4 Golden Globe és 6 Oscar díj nominációt kapott, de sajnos végül minden díj kiosztóról üres kézzel távoztak az alkotók, kivéve egy BAFTA díjat, amelyet a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában nyert el, Barkhad Abdi. A színész egyéb iránt Szomáliában született, majd Jemen után családjával az Egyesült Államokba emigrált, és eljutott a világhírnevet jelentő deszkákig. A Philips kapitányban eljátszott kalóz szerepével debütált a filmvásznon, és rögtön Oscar jelölésig vitte.

Az imént hallott zenei részlet és a film zenei anyagának szerzője Henry Jackman. A kétszeres BAFTA jelölt komponista Angliában, Middlesexben látta meg a napvilágot. Első művét 6 éves korában írta. Komoly zenei tanulmányokat folytatott a St. Paul katedrális kórus iskolájában, az Eton College-ban és az Oxford Egyetemen is. 10 éves korában megismerkedett az elektronikus zene nyújtotta lehetőségekkel. A következő néhány évben Jackman felépítette zenei karrierjét a lemeziparban, 3 szóló albumot készített, emellett produceri, keverői és zeneszerzői munkákat végzett, többek között Seal és az Art of Noise számára. Kezdetben dalokat írt olyan filmekhez, mint például az Anasztázia. 2006-ban Jackman teljesítményére felfigyelt Hans Zimmer és John Powell is, akik olyan filmekhez hívták el őt, mint például a Sötét Lovag, a Da Vinci Kód, a Kung Fu Panda vagy a Karib-tenger kalózai. Első önálló filmes munkája a Szörnyek az űrlények ellen volt 2009-ben. Azóta sokféle filmes műfajban bizonyíthatta tehetségét, a drámától a családi filmeken át az akciófilmekig. Műsorunkban most a 2013-as Philips kapitány zenéi kerülnek terítékre, amelyet tehát Henry Jackman komponált.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben, vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzről. Leállt a vonat közlekedés Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten balesetnél helyszínelnek az első kerületben, a Mészáros utcában, a Krisztina körútnál. Mindkét irányban fennakadásra kell készülni. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap reggel 8 óráig lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között, mert burkolatot javítanak. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között karbantartás miatt. Zuglóvas útállomás és a Göncz Árpád város központ között pótlóbusszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metróigénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a DeFerenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma este 7:30-ig N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
4: A hírek után a sorozatok blokkjával folytatódik Cine Music című filmzenei műsorunk a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai adásunkban egy olyan videójáték alapján készült sorozat mutatkozik be önöknek, amely a többi hasonló játék múlttal rendelkező szériával ellentétben nem csak óriási siker, de a kritikusok szerint minden idők legjobb dráma sorozata. Tartsanak velünk egy erkölcsök nélküli, kietlen világba, ahol minden sarkon az életünkre törnek.

Az imént az idén az HBO csatorna platformján bemutatkozó The Last of Us című posztapokaliptikus drámasorozat főcímzenéje csendült fel. A sorozat címe elsősorban a videójátékok világában otthonosan mozgó hallgatóink számára lehet ismerős, hiszen a széria alapja a 2013-ban a Naughty Dog nevű játékfejlesztő cég által kifejlesztett úgynevezett világvége játék, mely nem csak számos díjat nyert el, de fejlesztőinek már a megjelenése pillanatában óriási nyereséget hozott. Ugyanis még abban az évben 1,3 millió példányban kelt el világszerte. Így nagy fába vágta a fejszéjét a csatorna, amikor a játékosok körében kult státusszá növő PlayStation játék élő szereplős sorozattá alakítására zöld utat adtak a korábbi Chernobyl szériát is jegyző Craig Mazinnek, akinek régóta dédelgetett álma volt a videójáték képernyőre ültetése. A munkára segítséget is hívott, méghozzá az eredeti játék íróját és kreatív igazgatóját, Neil Druckmann-t. Azonban kezdetben mind a csatorna, mind a projekt mellé álló Sony Pictures meglehetősen szkeptikus volt, hiszen a videójátékok megfilmesítése igencsak ingoványos talaj, melyből eddig főleg kudarcba fulladt alkotások születtek. Az egyik legjobb példa erre az 1989-es klasszikus videójáték alapján 2010-ben bemutatott Perzsi a hercege, az idő homokja, amely majdnem teljesen romba döntötte Jake Gyllenhaal színész addig szépen felépített karrierjét. Azonban a kezdeti aggodalom hamar elillant, amikor az évadnyitó részt 4,7 millióan nézték, a befejező tizedik részt pedig már 8,3 millióan választották. Így a sorozat azonnal az HBO zászlós hajója lett, maga mögé utasítva ezzel az addigi nézői kedvencet, a Sárkányok háza című sorozatot.

Az HBO nagy sikerű The Last of Us című sorozata egy kegyetlen, posztapokaliptikus világot tár elénk, ahol az emberiség maradéka egy Cordyceps nevű gombafertőzés miatt, amely mindenkiből agresszív zombit csinál, karanténzónákban próbál túlélni. Egy ilyen zónában él főhősünk Joel is, aki eltűnt testvérét, Tommyt próbálja felkutatni. Így kapóra jön számára a feladat elvinni egy tinédzser lányt, Ellie-t az orvosi táborba. Erről az izgalmas utazásról szól tehát a történet, melyben nem csak e két karaktert, hanem másokat is megismerünk egy olyan világban, ahol nem csak az emberiség, de az erkölcs is kipusztult. A The Last of Us a többi zombi sorozattal ellentétben nem vértől csöpögő fertőzötteket mutat, sőt, igencsak kerüli ezt, sokkal inkább egy karakterdrámát kapunk kedvelhető karakterekkel, akikért izgulhatunk is.

A The Last of Us című 10 részes sorozat első évadának rekord nézettsége miatt várható volt a produkció második évadra szóló meghosszabbítása is, amely az első évadhoz hasonlóan a videójáték második részében történő eseményeket dolgozza majd fel. A forgatások már elkezdődtek a kanadai Albertában, de a produkció képernyőre kerüléséig a 2024-es év végéig, vagy a 2025-ös év elejéig biztosan várnunk kell. A sorozat zeneszerzői székében az eredeti The Last of Us videójáték komponistája Gustavo Santaolalla foglalt helyet, akivel a Cinemusic április 30-ai sorozatblokkjában az El Cid című széria kapcsán találkozhattak hallgatóink. Most azonban következzen egy zenei összeállítás a The Last of Us című sorozatból, amellyel már búcsúznak a sorozatok, de várjuk Önöket a jövő héten is, amikor majd a Fehérházba látogatunk el egy kiváló minisorozat segítségével.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten balesetnél helyszínelnek az első kerületben, a Mészáros utcában, a Krisztina körútnál. Mindkét irányban fennakadásra kell készülni. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap reggel 8 óráig lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között, mert burkolatot javítanak. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között karbantartás miatt. Zuglóvas útállomás és a Göncárpád város központ között pótlóbusszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a DeFerenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma este 7:30-ig N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Klasszik Rádió 92.1-en folytatódik Cine Music című filmzenei műsorunk. A mikrofonnál továbbra is H. Varga Marian. A Cine Musicban tavaly már foglalkoztunk a New York polgárait védelmező Teeny Ninja Teknőcök 90-es évek elején történt mozis debütálásával, valamint annak folytatásával. Most pedig elérkezett az idő arra, hogy a trilógia záró darabjának, a Teeny Ninja Teknőcök 3, kiből lesz a szamurájnak a kíséretét vegyük golcső alá. Ennek apropóját az alkotás premierjének 30. évfordulója adja. A Teeny Ninja Teknőcök eredetileg képregény hősökként tűntek fel a 80-as évek derekán, de rajzfilm szereplőkként, akciófigurákként, illetve videójátékok karaktereiként is igen hamar visszaköszöntek. Nem csoda hát, hogy a filmipar is szerette volna a maga kis szeletét kihasítani a tortájukból. A Kevin Eastman és Peter Laird ötlete nyomán életre kelt karakterek első mozis debütálása parádésra sikerült. S bár a folytatás, a trutymód titka elmaradt tőle, így is jelentős nyereséget realizálhattak vele az alkotók, a záró etapról azonban ez már egyáltalán nem mondható el. Eastman 20 évvel később így emlékezett vissza a trilógiára. A harmadik résznél az volt a célunk, hogy a lehető legjobb történetet hozzuk össze. Aprólékosan végigbeszéltük, mit engedhetünk meg nekik, és mit nem, mit tehetnek, és mit nem. Olyat szerettünk volna, amit minden korosztály jónak talál. Az első film lett a legjobb, a második a legrosszabb, az utolsó pedig e kettő között található félúton. A nézők többsége azonban nem ért vele egyet, akár a véleményeket böngészszük, akár csak az összesített értékelésre, vagy épp a bevételi adatokra vetünk egy röpke pillantást, szembe tűnik, hogy ahogy érkeztek a kalandorok, úgy vált a közönség egyre érdektelenebbé irántuk. Bármennyire is igyekeztek tehát az alkotók, a tévéfilmes világban mai napig aktív Stuart Shillard által rendezett, a feudális Japánba ültetett Teknőc sztori hűvös fogadtatása jelentette a gátat a franchise folytatásának. A filmhez hasonlóan a betétdalos albumot sem övezte már különösebb érdeklődés, pedig az első két részhez írott zene népszerű volt. És amíg a filmzenealbum ezen verziója a premierrel párhuzamosan vált elérhetővé, addig a korábbi gyakorlattal megegyezően a John Dupré-re bízott Score kiadására 2023-ig kellett várni. A Kiből lesz a szamuráj esetében nem csak az volt újdonság, hogy immáron nem készült önálló, a promócióhoz is bevethető dal, hanem az is, hogy megváltozott az aláfestés hangvétele. Dupré korábban csak érintőlegesen alkalmazta a távol-keleti elemeket, ám mivel hőseink ezúttal nem New Yorkban, hanem az 1600-as évek hajnalán volt Japánban szálltak szembe az ellenséggel, olyan tradicionális hangszereket vetett be, mint a taiko, a kotora keresztelt pengetős és a jellegzetes bambuszfúvala, a shakuhachi. Ezek egyfelől remek atmoszférát biztosítanak, másfelől viszont szembe mennek az eddig megszokott, kicsit szimfonikus, kicsit elektronikus, poppos-rokkos hangulattal. Természetesen a teknőcök témái épp úgy visszatérnek, mint April O'Neillé és Casey Jonesé. De mivel fő ellenfeleik Zúzó és a fürgeláb bűnszervezet harcosai a történet okán kimaradtak, az új tradicionális részek csak a teknőcök és barátaik jól ismert témáival kerültek egyensúlyba. Következzen most egy kis ízelítő John Dupré, Tini nincs a teknőcök 3, Kiből lesz a szamuráj szkorjából, melyről a filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érteklődők. A zenei részletek előtt azonban elköszönünk hallgatóinktól, búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink Glock Melinda, technikus kollégánk, a filmzene.net csapata és a műsorvezető Hávarka Marian. További kellemes estét kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzekről. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban mi sem mehetünk el, amellett, hogy bizony a Citadella újra látogatható, sokan várták már, rengetegen ellátogattak már oda, valakinek tetszik, valakinek nem tetszik, talál hibákat, nem talál hibákat, mi most tényeket fogunk közölni, az biztos a következő percekben.
2: Így van, és hát szerintem fontos megemlítenünk, hogy 6 éve nem volt látogatható a Citadella, és 2026 húsvét vasárnapján nyílt meg. Tényleg hatalmas öröm szerintem, hogy visszakaptuk a Gellért hegynek a tetejét, és hát most átbeszéljük picit, hogy mit is láthatunk ott, mi minden van ott.
1: Te el tudtál menni?
2: Mi ott voltunk az első napok egyikén, igen. Engem ez mint idegenvezető, mint rádióműsorhoz is, illetve családdal is nagyon szerettem volna látni, úgyhogy sikerült regisztrálnunk, és el tudtunk menni. Nagyon sokan voltak fönn, gyönyörű tavaszi idő volt. Végig jártuk az egészet, bementünk a Szabadság bástyája kiállításra is, ugye ennek kapcsán beszélünk, hiszen végigvesszük a fővárosi múzeumokat, úgyhogy most egy új múzeummal gazdagodott a város, és ez a Citadella épülete együttesében található. Tegyünk egy kis virtuális sétát a Gellért hegy tetején, hiszen az átalakítás eredményeként először is ugye megnyitották a Citadellát. Ez egy hatalmas épülettömb volt, a 19. századra tehető vissza, ugye nagyon valóban nagyon sok ellentmondás övezte, hogy érdemes volt-e, jó ötlet volt-e ezt megnyitni. Az eredményét tekintve egy jóval nyitottabb, egy jóval örömtelibb épület együttes jött létre. A Citadellán található zöld felület a másfélszeresére nőtt, és az előttfalon belül pedig egy új, több mint 6000 négyzetméteres közpark jött létre. Ez a park, ez nyitott, mindenki számára bejárható, van itt kerthelység, fagyizó, kávézó, közvilágítással, padokkal, tehát tényleg egy nagyon hangulatos rész jött létre, új kilátóteraszokkal, fantasztikus a panoráma onnan fentről, és nagyon szépen látható a parkosítás is, tehát meggyökereztek azok a növények, fák, szőlőtőkék, futónövények, levendulák, rózsák.
1: A Szabadság szobor, vagy Szabadság szoborcsoport, ugye ezt mindig helyre kell tenni.
2: Így van, mert ugye van nekünk egy szabadság szobrunk, ami eredetileg 1947-ben került a Gellért hegy tetejére, ugye felszabadulási emlékműként, igen, amit ugye szeretnénk elfelejteni, a szovjet felszabadítást, felszabadulást, úgyhogy most már inkább a szabadság szobor. Azért nagy különbség van a felszabadítás és a szabadság között. Ezt így mindig van, érdemes hangsúlyozni. Ugye ennek a szobornak a talapzatáról már a rendszerváltás után nem sokkal eltávolították a szovjet katonát, ami a Memento Parkban van. Megújult maga a szabadság szobor is, a szobor körüli terasz is átalakult. Ugye felkerült a szobor talapzatára az a bizonyos kereszt, ami szintén nagy hullámot vetett, hogy ez jó ötlet volt vagy sem, ezt megint rádióhallgatókra bízzuk, de megújult a szobor és a szoborcsoport, és valóban a legizgalmasabb újdonság a Citadella belsejében található, belépőjeggyel látogatható a Szabadság bástyája című kiállítás.
1: Mi mindent mutat meg nekünk ez a kiállítás? Egy igazi időutazás lesz, ebben biztos vagyok.
2: Igen, ez egy igazi időutazás, valóban a nyugati rondellában alakították ki, és tényleg Emese álmától, tehát a honfoglalást megelőző mítikus körülményektől kezdve, tényleg a honfoglalás, az államalapítás, tényleg a történelmünk minden egyes fejezete megelevenedik, a tatárjárás, az aranykor, Mátyás, a törökök, a Habsburgok, a szabadságharcok, illetve aztán a 20. század vérzivataros történelme, a két világháború, Trianon és 56. Ugye az a koncepciója az egésznek, hogy tulajdonképpen a hosszú időn keresztül mindig, aki a hegyet birtokolta, a Gellért hegyet birtokolta, az ország fölött is próbált hatalmat gyakorolni, és a Gellért hegy nagyon hosszú ideig ezt szimbolizálta, hiszen különböző történelmi korokban különböző épületek kerültek a tetejére, volt itt kereszt, volt dzsámi, volt Habsburg erőd, ugye volt szovjet emlékmű is, a tárlat és a kiállítás ezt a térbeli és jelképes örökséget használja, és a hegy történeten keresztül vezeti végig a látogatót a magyar történelem korszakain. Ami szerintem a mai fiatal generáció számára nagyon vonzó, hogy az egész nagyon színes, szagos, multimédiás, GPS alapú ilyen füles van rajtunk, és gyakorlatilag nem is kell számokat nyomogatni, hanem ahova lépsz, a rendszer érzékeli, hogy hol vagy, és ott hallod a zenét, hallod a narrációt, több nyelven hallgatható, tehát mehetünk ide külföldi családtagokkal, rokonokkal is, lehet angolul, magyarul, sok más nyelven hallgatni. Tényleg nagyon izgalmas, több órát el lehet tölteni a kiállítás. kialakítással, illetve a körbejárásával.
1: Mi az, aminek külön nagy szerepet szántak az alkotók?
2: Fontos tényleg a történelmi évnek a bemutatása, de van egy-egy téma, amit ezen belül kiemeltek, például a nők szerepvállalása, de megjelenik a vallásszabadság is például, hiszen Magyarország volt az egyik első olyan ország, ahol a vallásszabadságot törvénybe iktatva biztosították, úgyhogy ez mind-mind megjelenik a kiállításban, és hát tényleg fantasztikus panorámákkal, kilátó pontokkal, és megőrizték, ami nekem nagyon tetszett, megőrizték a korábbi háborús golyónyomokat, esetleg egy-egy becsapódó ágyúnak a nyomát, tehát nyilván látszik, hogy fel van újítva az egész épület, de vannak ilyen múltra hajazó és a múltat megidéző nyomok is az épületen.
1: Illetve itt van az ország legnagyobb nemzeti lobogója, mielőtt elárulnád a számot, mindenki gondoljon most valamire.
2: 72 négyzetméter. Egy lakásméretű zászló.
1: Elképesztő. Látogassanak el a Citadellához, és nézzék meg a Szabadság bástyája című kiállítást is. Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban ismét egy nagyszerű történetet hozunk a hallgatóknak. A Budapesti Állatorvosi Egyetem története érkezik. Hova megyünk vissza az időben, és akkor itt szerintem az állatorvoslás történetét is megismerjük egy picikét.
2: Így van, a magyarországi állatorvoslás története 1782-re tehető. Ekkor történt ugyanis, hogy II. József császár határozott arról, hogy Pesten állatorvosi képzést kell indítani. És lehet, hogy arra gondolnánk, hogy a kalapos király nagyon szerette a házi kedvenceket, de hát itt sajnos tévedünk, ha ezt gondoljuk, ugyanis ennek egy nagyon prózai oka volt, ugyanis Európában nagyon nagy kereslet volt a magyar haszonállatokra, főleg a lóra és a szarvasmarhára, ráadásul Magyarországról látták el hússal és lovakkal a Habsburg Birodalom hadseregét is. Úgyhogy 5 évvel később, 1787-ben kezdődött el az oktatás, a Pesti Egyetem orvosi karán először, 25 évvel a világ első állatorvosi iskolájának alapítása után, és itt a Pesti Egyetem orvosi karán alakult meg az első állatorvoslást oktató tanszék.
1: Milyen szép kifejezés ez. Gondolom fejlődött folyamatosan.
2: Igen, folyamatos volt a fejlődés. 1851-ben Királyi Állatorvosi Intézet néven külön vált az orvosi kartól, aztán neve hamarosan Magyar Királyi Állatorvosi Akadémiára változott, és 1899-ben Magyar Királyi Állatorvosi Főiskolára változott. Ekkor kapta meg a jogot arra, hogy állatorvos doktori diplomát is kiállíthasson. Az intézmény önállóságát 1934-ben elveszítette, ekkor a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági karának állatorvosi osztályaként működött tovább, ugye ez a mai Műszaki Egyetem, tehát bevonták a BME alá, és a II. Világháború után pedig a Magyar Agrártudományi Egyetem karává vált. 1952-ben aztán visszakapta a BME alá, és a II. Világháború után pedig a Magyar Agrártudományi Egyetem karává vált. 1952-ben aztán visszakapta a

0: készült az épület együttes neoreneszáns stílusban. Aki járt a Betlen téren, vagy itt ezen a környéken, az talán meg is csodálta a gyönyörű vörös tégla épületeket. Az ereszek alatti részeket zsolnai kerámia csíkokkal díszítették. Itt volt egy központi épület, ez most a központi könyvtár épülete. Eredetileg itt volt a nagy terem és a rektor magánlakosztálya. Az emeletre vezető lépcső melletti üvegablakokat Rót Miksa készítette, és megtaláltuk az ablakok díszítésében a kék keresztet is, ami az állatorvosi hivatást jelképezi. Az együttes 7 épületből állt, és nagyon szép angol kert is vette körül. A parkot határoló kerítés 37 oszlopát öntvény állatfejekkel díszítették. Ez különben a mai napig látható ilyen zöld, kicsit már rozsdás a kerítése ugyan, de szarvasmarha, kutya és mindenféle fejet találunk az egyetem kerítésén. A kertben magában is számos szobrot találunk, a 9 magyar őshonos kutyafajta életnagyságú bronz szobrát megtaláljuk, Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása, illetve a főbejáratnál áll a híres szürke marha, csatlós, életnagyságú szobra, Domonkos Béla szobrászművész alkotása. Ez mai napig az egyetem jelképe.
1: Mit érdemes tudnunk Csatlósról, a szürke marháról?
0: Ez a híres bika már életében hatalmas elismerést szerzett gazdájának, rengeteg kiállítás megnyert ugyanis. A mai napig az állatorvos hallgatók körében ott van az a városi legenda, vagy az a hiedelem, hogy aki diplomát szeretne szerezni az egyetemen, az meg se kísére ilyen felülni Csatlós hátára. Ez az egyetem Európa egyik legrégebbi állatorvos képzőintézménye, és a hírnevét mutatja az is, hogy a 19. század végén magyar állatorvosok számolták fel az úgynevezett keleti marhavészt, amely óriási gazdasági károkat okozott. A 20. század első felében pedig az egész világon az állatorvosi tanulmányok alapköve lett a Marek József és Hutyra Ferenc állatorvosok által összeállított tankönyv. Látogassunk el a Betlen térre, érdemes megfigyelni, ha nem is megyünk be az egyetem épületébe, a kerítést, a parkot, és találunk ott egy miniszobrot is a Betlen téren, a Noé bárkája című miniszobrot. Az állatokra utal, érdemes belekukkantani Noé bárkáján a miniszobrába, itt pedig színes kis üvegablakokat látunk, utalva a szivárványra, a bibliai Noé történetből, illetve a közelben található Rót Miksa üvegművész lakhelyére is a Ne felejts utcában.
1: Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban hát most egy olyan téma érkezik, amelyet én nem is gondoltam volna, hogy valaha fogunk erről beszélni, de hát igen, miért ne? Patkányírtás Budapesten. Ez a címe most a következő jó néhány percnek. A városban, de szerintem minden városban jelen vannak egyébként. Csak erről nem szoktunk beszélni.
2: Igen, erről nem szoktunk beszélni, jó esetben nem is látunk ilyeneket, de épp itt a felvétel előtt beszélgettem Nórival, hogy bizony én is láttam már egyszer patkányt az Erzsébet téren, és ez adta az ötletet, hogy hát akár erről a talán a szabad szemmel nem mindig látható oldaláról is beszélhetünk a fővárosnak, hisz most is vannak, meg most is zajlik patkányírtás, és hát ez régen sem volt más, hogy 1931-ben is például 95 évvel ezelőtt is volt egy elég nagy szabású patkányírtás, úgyhogy erről fogunk most egy picit beszélgetni.
1: Én azt gondolom, hogy ehhez nagyon sok előkészítés kell, és nagyon jó szervezettség.
2: Igen.
1: Ez megmutatkozik?
2: Hát igen, ez részben adott volt, részben pedig ennek a hiánya miatt nem volt teljes sikernek elkönyvelhető ez a patkányírtás. Fontos tudnunk, hogy Budapesten körülbelül 50 éve zajlik szervezetten és folyamatosan a patkányírtás. Korábban csak ilyen kampányszerűen történtek ezek az írtások, és így volt ez 1931-ben is. Ezt a 95 évvel ezelőtti akciót is nagyon szépen előkészítették. Már 1929-ben kiadta a népjóléti miniszter az írtási rendeletet, pályázatot írtak ki a feladat elvégzésére, akkor még nem volt egy központi szerv, ami ezzel foglalkozott. Több mint 140 pályázó adta be az ajánlatot. Itt voltak komolytalan pályázók is, volt, aki bottal akarta kiírtani a patkányokat, volt, aki ráolvasást akart eszközölni a patkányokon, szóval azért voltak itt érdekes megoldások, de végül 54 komoly pályázó maradt, ebből választott ki 7-et a főváros, mert a csatorna hálózat akkoriban 7 körzetre oszlott, és végül 5 pályázó maradt állva. Tehát így csökkent le a létszám. 5 céget köteleztek tehát arra, hogy folyékony patkánymérgüket dolgozzák át szilárd anyagúra, és hogy aztán ezt tegyék majd ki, ez meg is történt, és a főváros végül úgy döntött, hogy a medikémia által használt szert kizárólag a csatornák, az istállók, a lakatlan területek, a szeméttelepek környékén lehet alkalmazni, mert ennek a készítménynek volt a legnagyobb méregtartalma, tehát itt az 5 alakozóból ez lett a legnagyobb méregtartalmú szer.
1: Mit tartalmazott ez a szer? Van arról leírás?
2: Tengeri hagymát és más mérgeket is tartalmazott, ami az állatoknak szív- és vesegörcsöket okozott. Előnyileg tekintették azt, hogy az állat így a vackán pusztul el, és nem a nyílt területen, és az volt a terv, hogy a mérget vagy kásaként, vagy kenyérbe itatva helyezzék ki, de itt is már az előkészítést is több cikk kritizálta, problémásnak ítélte, hogy a háztulajdonosok más szert is használhatnak, nem tudják, hogy mennyi méregre van szükség, úgyhogy nagyon sok kérdést vetett fel ez az egész téma, és a hadjárat, az írtó hadjárat előtt az egész fővárosban hatalmas általános nagy takarítást rendeltek el, úgyhogy 1931. február végéig 8300 fuvar szemetet szállítottak el. Ugye a lomtalanítás kapcsán azért mi is látjuk, hogy milyen mennyiségű lom szabadul
1: van,
2: fel, de amikor ezt úgy mondjuk lovaskocsival, vagy nem is tudom mivel kell elszállítani, akkor 8300-szor fordulni, azért ez nem kis teljesítmény.
1: Tehát egy nagy szemétszállítás volt, és utána mikor kezdődött el maga a patkányírtás?
2: Május 23-án, és a Friss Újság erről másnap be is számolt, idézek egy pár mondat erejéig, végzetes pünkös virad a budapesti patkányhadakra, talán nem is virad rájuk a piros pünkös napja, mert szombat este 6 órakor megindul ellenük a tervszerű offenzíva. A polgármester 66.080. számú rendeletével ugyanis aláírta a pesti alvilág összes rágcsálóinak halálos ítéletét. A patkányok elleni ostromállapot egy hétig tart, és jövő pénteken hajnali 6 órakor nyer befejezést.
1: Egy hétig tartott tehát az akció. Vannak adatok?
2: Igen, ebben az akcióban 2000 ember vett részt, Budapestet 30 körzetre osztották fel, és vegyészmérnökök felügyelete alatt dolgoztak a patkányírtó mesterek, ők pedig a segédmunkásokat irányították. Ezek a segédmunkások kiszolgált katonákból voltak toborozva, és kaptak egy egyhetes kiképzést. Ez a munkafolyamat úgy zajlott, hogy a mérnök kimaradt az utcán, a mesterek pedig bementek a házba, a legénységgel és a háztulajdonosok megbízottjával együtt helyezték ki a mérget. Az volt a terv, hogy a budapesti patkányállomány 80%-át írtják ki, és aztán a több millió patkányt összeszedik, hogy elégessék. Azonban ez nem így haladt, hiszen a lapok május végén már arról számoltak be, hogy a kertes városrészekben, a villanegyedekben sajnos nem a patkányok, hanem a kutyák, a macskák és a madarak estek áldozatul ennek a sok-sok patkányméregnek. Körülbelül 1 millió patkány hullott el, de ez csak a budapesti állománynak a kisebbik része volt. Aztán az is megnehezítette a munkát, hogy a város környéki településeken csak pár hetes csúszással május végén, június elején indult a nagyszabású patkányírtás, és így nagyon nehéz volt összesíteni az eredményeket. Körülbelül 20 ezer házból érkezett csak be eredmény a 27 ezer házból, de azt is tudjuk, hogy 1000 háztulajdonos ellen eljárás indult, mert nem megfelelően helyezték ki a mérgeket. Szóval azért bonyolult volt a helyzet.
1: A patkánymentesítő akció, ez egyébként szebben hangzik talán, ez most is van, és a mai napig van Budapesten, ugye?
2: Igen, tehát ez most már egy sokkal szervezettebb formában zajlik, folyamatos patkányírtás zajlik a fővárosban. Az FKF-nek van egy külön divíziója erre, itt kb. 30 ember dolgozik a patkányírtáson, és találtam egy statisztikát, ezt a 2025-ös évből, 2025 júniusában kb. 1800 patkány észlelést jelentettek a fővárosnál.
1: Elképesztő.
2: Ez csak egy hónapban, ha kiszámoljuk, ez naponta 60 darab patkány észlelés, hogyha 30 napra levetítjük. Tehát a patkányok itt élnek velünk, a szemünk előtt, a lábunk alatt, úgyhogy köszönhetően annak, hogy tényleg folyamatos az írtásuk, azért nem botlunk beléjük minden nap, de fontos része ez is a fővárosnak és a főváros történelmének is ezek szerint.
1: Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy úriember fog ide mellénk ülni. Kicsit sokat megyünk vissza az időben, 555 évet, hiszen ekkor született Ajtósi Dürer. Most ugye az Ajtósi Dürer sor az, ami emlékeztet minket rá, de biztos vagyok benne, hogy sok minden más is még, és hát nagyon érdekes megismerni az ő történetét. Ki is volt Ajtósi Dürer?
2: Valóban 1471. május 21-én született Ajtósi vagy Albrecht Dürer, mert hogy hivatalosan ez az ő neve, ugye volt egy időszaka a magyar nyelvművelésnek, amikor nagyon sok nevet átfordítottak, így lett nekünk Jules Verne-ből Verne Gyula, Mai Károly, és ekkor lett, vagy így lett ő is Ajtósi Dürer, de hivatalos neve Albrecht Dürer. Világhírű bajor reneszánsz festőről van szó, akinek magyar gyökerei voltak, ugyanis édesapja idősebb Albrecht Dürer, Ajtósi Adalbert aranyműves, Magyarországról, a Gyula melletti Ajtósról vándorolt ki Nürnberg városába, és itt született meg aztán a később híressé vált fia. A magyar eredetet Nürnbergben is számon tartották, úgyhogy Dürer halálának 400. évfordulóján 1928-ban Budapesten járt szülővárosának nürnbergi küldöttsége. És a bajoroktól egy különös szobrot is kapott Budapest ajándékba, és ekkor a fővárosban, ekkor nevezték el az utcát, az Ajtósi Dürer sort a festőművészről. Dürer művészi hitvallása szerint célja az élők képmásának megörökítése és Krisztus életének formába öntése volt, és ezt egész munkássága során szem előtt tartott. Eléggé ismert tény az, hogy Albrecht Dürer édesapja, idősebb Albrecht Dürer, ahogy mondtam korábban is, a Gyula melletti Ajtósról vándorolt ki, és a származásukat a családi nevükben továbbra is megőrizték, hiszen a Tür szó, ugye a német Tür szó ajtót jelent. És így lett az ajtó tulajdonképpen a származási helye jelent meg a nevében, és ez így lett ő Ajtósi Dürer, Albrecht Dürer magyar megfelelője. Úgyhogy Dürer halálának 1928. évi 400 éves, mert ott a halálának volt a 400 éves jubileuma, a művész magyarországi származását ismét előtérbe állította, és ez nem csak itthon, de Nürnberg városában is nagy hangsúlyt kapott. Úgyhogy Nürnberg polgármestere Hermann Luppe személyesen részt vett a Budapesten és Gyulán tartott Dürer ünnepségeken, és Gyulán díszpolgárá is választották. Luppénak ez az 1928 magyarországi útja nem várt eredményeket hozott Nürnbergben, a következő években ugyanis magyar kulturális hetet rendeztek, és ennek megfelelően a nürnbergi magyar hetet még ebben az évben nürnbergi hét követte Budapesten. Úgyhogy az 1929 novemberében megrendezett esemény sorozat fontosságát jelzi, hogy a bajor városból 550 fős küldöttség érkezett Budapestre, Albrecht Dürer több alkotását is elhozták, többek között a Zsigmond magyar királyról és német-római császárról készült festményt.
1: Ki volt az, aki ekkor itt Magyarországon beszédet mondott?
2: Klebersberg Kuno mondott beszédet. Egy Dürer személyét állított a középpontba, családjának ismert történetéből szép jelképet alkotva, és ő volt az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a Dürer nemzetség nevében és címerében ajtót visel, hiszen a régi hazájában itt Magyarországon is Ajtósi családnak hívták, ami németül Türt jelent, és a Dürerek címeréből az ajtó óriás kapu lett, mondta Klebersberg Kuno, amelyen átmost Nürnberg és Magyarország összekapcsolódik. Tehát ez az ajtó kapcsolta össze családnak az új és az óhazáját. Az 1928-29-es évek nürnbergi reneszánszának lett egy másik emléke is, ugye a Városliget mellett húzódó Ajtósi Dürer sor elnevezése is, ezt mondta te is, hogy erről ismerjük őt elsősorban. A közmunkák tanácsa döntött erről 1929 novemberében.
1: Az Ajtósi Dürer sor mellett ugye amilyen nagyon ismert volt, ez a Dürer kert, amely ugye már megszűnt, de mi van ott most a helyén?
2: Egy lakó és irodaépület van, de azért sokan emlékszünk még arra, hogy volt bizony egy Dürer kert. És volt még egy másik közterület is, a 14. kerületi Ilka utca, amelyet ennek kapcsán átneveztek Nürnbergi utcává. Azonban ugye a II. Világháború után, a Nürnbergi per után már senki nem akart Nürnbergi utcában lakni, úgyhogy később 1951-ben az utca visszakapta az eredeti nevét, úgyhogy mai napig is Ilka utca néven ismerjük.

0: főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 175 évet megyünk vissza az időben, hiszen 175 éve fedezték fel Hadrianus palotájának maradványait. Ha el kellene helyeznünk, akkor harmadik kerület, Hajógyári sziget?
2: Így
1: itt
2: van.
1: Vagyunk, ugye?
2: Ugye beszéltünk már sokat Aquincumról, arról, hogy volt itt egy római erődítmény, volt itt római katonaváros, és hát bizony Hadrianus császár is, aki később császár lett, egy ideig helytartója volt Pannóniának, és bizony itt volt egy palotája Hajógyári szigeten 1851. május 19-én római kori romokra bukkantak.
1: Na de hogyan bukkantak erre? Szerintem ez is nagyon izgalmas lehetett.
2: Igen, már korábban is sejtették, hogy itt római kori romok vannak a Hajógyári szigeten, ugyanis a hajógyár építésekor 1835-ben a Vidra kotróhajó római falakba ütközött. Ennek a hajónak az üzemeltetésére érkezett hazánkba Clark Ádám, aki aztán később a Lánchíd, illetve az alagút tervezése kapcsán vált híressé. Régészeti feltárás céljából azonban akkor mentek ki először a szakértők a területre, és itt oszlopokra helyezett padot, kőfalakat és olyan írásos téglákat találtak, amelyen a leg kettő had volt olvasható, ugye légióra, illetve Hadrianusra utalva, és ez kötötte Hadrianushoz. Persze akkor még nem tudták, hogy valójában mit rejt itt a föld. 1854-ben indultak szakszerű régészeti feltárások Romer Floris régész vezetésével. Azért nem korábban, mert Romer Floris addig börtönben volt, ugyanis a szabadságharc kapcsán, a szabadságharcbeli részvétele miatt került ő börtönbe, szerzetes létére beállt a honvédségbe, és közkatonából századosi rangig vitte, tehát börtönben volt.
1: 1854-ben indultak, tehát az ásatások meddig tartott?
2: 1857-ig Romer Floris és Zsigmondi Gusztáv vezetésével. Ekkor még több méter magasan álltak nagyon gazdagon díszített falak, és akkor még azt hitték, hogy egy római fürdőt találtak. Úgyhogy a hajógyár a kiásott római kori emlékeket nagyon büszkén mutogatta, még a császári család is ellátogatott. Ugye akkor még nem volt Ferenc József és Erzsébet király és királyné, hanem még csak ugye Ausztria császáraként jöttek ide a kiegyezés előtt. Azonban a gyár szükségletei miatt a falakat elbontották, és más átalakításokat is végeztek, például csöveket vezettek keresztül a kiásott helyiségeken, illetve raktárnak használták azokat, és aztán a 19. század végén a maradványokat visszatemették.
1: Hát ettől szerintem most sok mindenkinek vérzik a szíve. Visszatemették tehát, de volt-e olyan időszak, amikor újra a középpontba került, és újabb ásatásokat kezdtek ott?
2: Igen, a 20. században 1941 és 56 között ismét ásatásokra került sor, és ekkor terült fény arra, hogy itt nem egy római fürdőt találtak, hanem a helytartói palota romjait találták meg. Ez a palota a 3. század végéig működött, többször átépítették, bővítették, és ekkoriban egy 120x150 méteres alapterületű épületnek gondolták, körülbelül 100 helyiséggel és sokféle rendeltetéssel. Aztán újabb ásatási fejezet kezdődött a 90-es években, 1990-es években, és ekkor derült ki a romegyüttes igazi mérete, ami körülbelül összességében 7 hektár volt. Tehát egy minden korábbi feltételezésnél nagyobb területet találtak. Itt volt főépület és rengeteg kísérő, hozzá kapcsolódó épület volt. Voltak fogadói, hivatali termek, gazdasági kiszolgáló helyiségek. Gyönyörű, szép, fekete-fehér, geometrikus mintájú mozaikokat találtak a padlózatban. Nagyon szép mennyezeti és falfestményeket. Ezeket a kor divatjának megfelelően többször átfestették. Még az illemhelyet is geometrikus mozaik padló díszítette. Találtak fürdőmedencét, tengeri jeleneteket ábrázoló díszítéssel, illetve találtak egy nagyon szép delfines szökőkutat is, illetve már ezt is azt is sikerült felfedezni, hogy padló és falfűtés, valamint vízvezeték és csatornarendszer is volt már ekkoriban. Ugye 1700 évvel ezelőtti dolgokról beszélünk.
1: Igen.
2: Az egész Aquincumi Múzeum különben tényleg erről tesztem a bizonyságot, hogy olyan fantasztikus és tényleg modern vívmányokkal, technikai megoldásokkal dolgoztak. Ez nem volt másképp a Hajógyári szigeten sem.
1: Azt láthatjuk, hogy akkor Hadrianus imádta a nagy dolgokat, a monumentális dolgokat, de az itteni romoknak mi a jelentősége, és most látogatható-e?
2: Az a legfontosabb jelentősége ennek a romegyüttesnek, hogy a Római Birodalom egykori területéről mindössze 5 helytartói palota maradványáról tudnak, és ez a palota, ugye joggal kérdezhetnék, hogy akkor ez most látogatható, elmehetünk-e a Hajógyári szigetre, sajnos nem látogatható, ugyanis ezt is visszatemették, a mai nap pedig ezen a szigeten egy golfpálya található a helytartói palota romjai felett. Az, hogy visszatemették temetik a romokat, ez egy megszokott, bevált gyakorlat, ugyanis ez a visszatemetés nagyon sokszor megvédi a sérülékeny részeket a korábbi pusztulástól. Tehát ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem fogják kiásni, vagy hogy ezzel végérvényesen elment a lehetősége annak, hogy ez valaha is megtekinthető legyen. Állandóan felmerül időről időre a kérdés, hogy mi legyen a palotával, hogyan tegyék a romokat látogathatóvá, vagy visszaépítsék-e, úgyhogy különböző tervek, elképzelések látnak napvilágot, és hát reméljük, hogy egyszer, én nagyon szeretném, hogyha én megélhetném, hogy egyszer el lehet látogatni. Addig pedig nem maradt számunkra más, mint hogy el kell menni az Aquincumi Múzeumba, ahol például ezek a nagyon szép fekete-fehér mozaikpadlók, a delfines szökőkútnak a delfinje, és sok más dolog a helytartói palotából kiállításra került, és megtekinthető.
1: Köszönöm szépen!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzekről. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balog Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtette az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégeimet, Csényi Kati producert és Cangi rendezőt. Szervusztok!
2: Sziasztok, sziasztok!
1: Örülök, hogy eljöttetek. A Nem én vagyok című testvérdrámáról beszélgetünk, amely egy egészen friss alkotás. Mondjuk a filmszemlén már bemutatták nagy sikerrel, de a nagy közönség még nem láthatta. A filmnek ugye te vagy a rendezője, Cangi Kati pedig a producere. Mi volt az, ami életre hívta? Ezt az egyébként nagyon különleges alkotást.
2: Azt hiszem, egy korábbi kisfilm és annak a színésznője való közös munka hívta életre ezt a filmet is.
1: Tehát az ő személyisége?
2: Részben az ő személyisége, részben pedig már a kisfilm is alapvetően egy nagyjátékfilm ötletnek indult, amiből végül kisfilm lett.
1: Ezt a kisfilmet is már közösen hoztátok létre Katival?
2: Igen.
1: És Kati, számodra mi volt az a kiinduló pont, ami hatást gyakorolt rád, amitől úgy érezted, hogy neked ebben szerepet kell vállalni?
3: De egyrészt nagyon szuper könyvet írt Cangi és Magai Miki, aki szintén részt vett ebbe a folyamatba. Másrészt én ezt nagyon izgalmasnak tartom, hogy a kínai szubkultúrát egy picit meg lehet mutatni, nem csak Magyarországnak, akár bármilyen közönségnek. Nagyon sokan vannak, 20 000 ember a legalsóbb becslése, akik itt élnek velünk Magyarországon, és nagyon keveset tudunk róluk, nagyon keveset látunk rá az életükre. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszett, hogy egy kicsit legyünk multikulturálisak. Meg hát a könyv az nagyon, forgatókönyv nagyon összetett, nagyon sok jegyét hordozza, főként a koreai filmkultúrának, amit én nagyon szeretek, meg hát a Cangit szeretem, nagyon régi barátom, és nagyon tehetségesnek gondolom. Úgyhogy így ez volt a kiinduló pont.
1: És engedjétek meg, hogy gratuláljak, mert eddig titkoltam, hogy ezt a filmet én láttam. Csodálatos film, és az tényleg olyan, hogy az ember viszi magával tovább. Most azt nem tudom, hogy mennyit árulhatunk el a történetről.
3: Szerintem az alaphelyzetet el lehet mesélni.
2: Mert lényegében a filmi testvérpár történetén keresztül mutatja be a szeretetet, főként a meghasadás, így ezt a kulturális problémát, nem problémát, hanem identitás kérdést, ugye, és mindez így Budapesten játszódik, úgyhogy röviden így erről szól a film, vagy ezt tartalmazza.
3: Ez egy fantasy dráma, ami már önmagában így egy izgalmas műfaj. Szerintem én még annyit elárulok, hogy a testvérpárból a fiú meghal, és elindul a lány testért egy küzdelem a két lélek között. Ez az, amitől egy nagyon-nagyon érdekes atmoszféra kerül a filmbe, és ezen keresztül látunk bele egy kicsit ebbe a közösségbe, ennek a közösségnek az életébe.
1: Tehát valahol a szellemi világ és az anyagi világ összekapcsolódásáról is szó van ebben a filmben. Ez mennyiben, ugye?
2: Igen.
1: Ez mennyiben jeleníti meg a kínai gondolkodásmódot?
2: Azt hiszem, hogy mondhatjuk ezt a reinkarnáció. Nak is. Tehát, hogy a szellemi világ úgy vesz részt az anyagi világban, hogy még az anyagi világ elpusztul, a szellemi világ igazából körben és körben forog. Tehát azt hiszem, hogy ez a kapcsolat.
1: És az, hogy nekünk a szellemvilágban van bejárásunk, az mennyire egy elfogadott álláspont?
2: Ez egy abszolút elfogadott álláspont azért Ázsiában, főleg Kína, Korea, Japán. Rájuk nagyon-nagyon jellemző így a szellemidézés, a szellemhit. Tehát, hogy ez náluk nem is egy hiszek-e benne, vagy nem hiszek benne kérdés, hanem ez egy alapvető gondolat.
1: Az mennyiben jelentett számotokra bátorságot, vagy kockázatot, hogy ebben a filmben ezt is megmutassátok?
2: Hát én igazából, mint kínai, nem is gondoltam rá, hogy nem.
1: Mert ez annyira hozzátartozik a kultúrátokhoz.
2: Igen, igen, igen. Bármennyire is magyar kultúrában nevelkedtem, azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amitől nem tudtam megszabadulni. Tehát én alapvetően így gondolkodok, amikor írok, vagy alkotok.
3: Szerintem az európai spiritualizmus azért már ezt nagyon sokféle módon, nem feltétlenül így nevezzük, de azért ez megjelenik. Úgyhogy tőlem sem távoli ez a dolog.
1: Hát nagyon szép és varázslatossá tette ezt a filmet.
3: Igen.
1: Na, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. A Nem én vagyok című testvérdrámáról van szó. Vendégem Csényi Kati producer és Cangi rendező.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Csényi Kati és Cangi. Kati a Nem én vagyok című film producere, Cangi pedig a rendezője, és az egyik társ forgatókönyvírója, hát mondjuk így. Én ezt a filmet nemrégiben láttam, és valóban, tehát az embernek minden pillanatát leköti. Tehát, hogy nincs egy kósza gondolat sem, ami beférkőzik az ember tudatába, mert annyira oda kapcsol maga a történet. A kínai szubkultúrába is betekintést enged ez a film. Volt-e valamiféle elképzelésetek arról, hogy mi az, amit megmutassatok belőle, vagy hogy milyen szemüvegen keresztül láttassátok, vagy egyszerűen a valóság volt a célotok?
2: Én a saját gyerekkorom szemüvegen keresztül mutattam be a kínai negyedet, nyilván egy kb. 10, hát azért nagyon sokáig ott voltam a negyedben. Nagyon sokat ott voltam az alatt, az idő alatt, amíg volt a négy tigris piac, és leginkább azt szerettem volna visszahozni, tehát azt a közeget, ami a Ganz.
1: És milyen volt ott neked felnőni? Olyan, amilyen a filmben, ugye?
2: Sok jót nem tudnék egyébként róla mondani, nagyon színes volt, nagyon büdös volt nyaranta, mert mindig rohadt valami dinnye az acskókban, képtelenek voltak felfogni, az ahogy a dinnye hely és a bekötött zsák az nem működik. A kartondobozok természetesen mindenhol. Nagyon, tehát, hogy azt mondanám, hogy Budapest első ilyen multikulti helye, az valójában a négy tigris piac volt, amiről mindenféle pletyka terjengett tovább. Többek közt az, hogy mindent is meg lehet venni ott.
1: És mindent is meg lehetett venni ott?
2: Hát, tudtam, hogy egyébként mindent meg lehetett venni ott.
1: Jó, hát akkor ez igaz. Ez nem feltétlenül csak legenda. Kati, ezt a világot, ezt te mennyire ismerted korábban?
3: Nem ismertem, és nagyon, nagyon szép tapasztalataim voltak. Én voltam mondjuk Shanghai-ba, és a Cangi jó voltából azért ismerek kínai embereket, de így belül lenni, így velük lenni, az egy másik létezés nyilvánvalóan, és nagyon kedves emberek. Nagyon, szóval nagyon nehezen engedik be az embert, nehezen nyílnak, ez való igaz, de hogyha az ember bejut a küszöbön belül, nehezen nyílnak, ez való igaz, de hogyha az ember bejut a küszöbön belül, akkor onnantól kezdve az egy nagyon, nagyon jó

0: Minket etették a stábunkat, jöttek ingyen statisztálni. Ez a nagyon helyes emberek nagyon sokat nevetnek, és nagyon sokat lehet velük nevetni együtt. És ez a filmből is kiderül, nekem az egyik kedvenc jelenetem, amikor tudod, amikor a tanár meglátogatja.
1: Igen.
0: Szóval ilyenek, ilyen van benne valami, mindig van valami, valahogy olyan, mint hogyha valamilyen gyermeki naívság valahogy úgy mindig úgy jelen van a térbe, egy ilyen füligéről szer. Úgyhogy én nagyon, nekem nagyon szép ez az utazás, és ugye most is egyre többször találkozunk, jönnek a színészek barátai, a rokonaik, az üzletfeleik, a családjuk.
1: Nyuszi rokonai és üzletfeleik. Igen.
0: Úgyhogy én nagyon szívesen csinálnék a következő 10 évben még 4-5, megmondom őszintén, kínai filmet, szóval nekem ez tetszik.
1: Changi, mit szólsz hozzá? Megcsináljátok? Még 4-5 film?
2: Én mindenképpen, ha van rá lehetőség, már is kész van a könyv, tehát bármikor természetesen.
1: Jó, de most akkor végül is erre koncentrálunk, ami aktuális, várjuk majd a többi filmet is természetesen. Jövünk vissza a Nem én vagyok című testvérdrámáról. Beszélgetek Csényi Kati producerrel és Changi rendezővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A stúdióban Csényi Katin, a Nem én vagyok című testvérdráma fantasy producere, és Cangin, a film rendezője. Ugye egy saját zárt szabályok szerint működő közösség életéről van szó, ez a Budapesten élő kínai közösségé. Hogyan tudnak az ott élő emberek kapcsolódni?
2: Hát úgy működnek igazából a kínai generációk óta, ez valószínűleg változni fog, de hogy mondjuk a szüleim generációja még úgy éltek, hogy nem volt szükségük feltétlen lokális kapcsolatrendszere, mert hogy a kivándorlásuk az mindig egymás segítségével történik meg. Tehát az egyik kínai hívja a családját, a barátait, és akkor így kerül ki egyre több, és ez nyilván egy természetes zártságot is jelent, hogy mivel amúgy is egy családi baráti viszonyban vannak egymással, így egy zárt közeget is alkotnak, tehát nincs, és azt mondom, hogy igazából nincs szükségük integrálódni, hanem arra van szükségük, hogy legyen egy-egy közvetítőjük, akiken keresztül tudnak kommunikálni. Úgyhogy ezért van ez a jelenség, hogy bárhova költöznek a kínaiak, Chinatown-t létesítenek.
1: De egy kicsit olyan, mint hogyha falak vennék őket körül.
2: Igen.
3: Igen. Hát igen. Azért a nyelv szerintem az egy masszív akadály, biztos, szóval nem csak nekünk nehéz kínait, mandarint megtanulni, hanem szerintem ez fordítva is.
2: Igen.
3: Is igaz.
2: Igen. Azért a pinyin sincsen olyan régóta, hogy mondjuk az alfabetikus betűket nem használják olyan régóta.
1: Csak te már itt születtél, ugye?
2: Én Bécsben.
1: Bécsben. Te gyönyörűen beszélsz.
3: Ide járt egyetemre.
2: Hát ma itt nőttem föl igazából, úgyhogy 4 éves korom óta itt vagyok.
1: Aha, jó, hát akkor.
2: Igen.
1: Végül is akkor nem csoda, de akkor is ez így van, hát hogy csodálatosan beszélsz. Kati, szerettél volna valamit mondani?
3: Igen, csak az nagyon érdekes, amit mondtál nekem, hogy egy bizonyos kínai etnikum jön Magyarországra szinte kivétel nélkül, azt mesél, de...
2: Hát igen, hát ők, igazából ők vannak alapból többségben Kínában, a hanok, de azon belül is azt mondanám, hogy han ez egy ilyen népcsoport, de hogy több tartományban élnek, mondjuk nagyon akartam mondani, hogy hirtelen nem itt egyik se. Tehát Fujian az egyik, ahonnan nagyon sokan jönnek, köztük apám is.
3: Miért van az, hogy a hanok jönnek elsősorban?
2: Ők vannak többségében tengerpartmenti városok mellett.
1: És mi az, ami viszi őket?
2: A kereskedelem. Hát meg a hajó nyilván, meg a repülő.
3: Na jó, de ők kereskedők?
2: Kereskedők, ők mindig kereskedők. Tehát ezek mindig kereskedők.
1: És milyen a lábukat megvetni egy új országban?
2: Azt mondanám, hogy nekik majdnem, hogy mindegy.
1: Igen.
2: Tehát, hogy nyilván nehéz az elején, hogy főleg, hogyha egyedül vannak, és nincs körülöttük barát vagy család. Nem, bocsánat, visszavonom. Nehéz azért nekik, mert ugye alapvetően az útlevelük az egy elég problémás útlevél, tehát bármilyen országban vízunk, és elég nehéz nekik a vízum. Amit mi úgy hívunk, hogy zöld kártya, már mint a kínaiak úgy hívnak, hogy zöld kártya, az maga a letelepedési engedély, és ez is egy nagyon nehéz dolog, tehát hogy általában azért nem könnyű, de miután már letelepedtek, meg beilleszkedtek, onnantól kezdve élik a saját életüket.
3: Igen, és én azt láttam egyébként, ez a filmből is kiderül, hogy nagyon sokat dolgoznak ezek az emberek. Tehát mi európaiak itt úgy nyafogunk, hát én mondjuk nem feltétlenül, de mondjuk azért egy 8 óra, 10 óra az már egy ilyen teljesen más a szabályrendszer. Szóval az a napi 10x, heti 7 napban, ez teljesen természetes.
2: Tehát erre igazából egy nagyon jó és nagyon nyilvánvaló példa, hogy például Shanghaiban az alapforgatási óra az 16 óra. Tehát 16 órától indul a túlóra.
3: Ha van túlóra.
1: Ez igen. És a család minden generációja részt vesz a munkában? Ez kicsik és nagyok egyaránt?
2: Azért ez változik most már idővel. Aha. Én azt mondanám, hogy anyukám generációjáig igen. Tehát mindenki kőkeményen dolgozott. Aztán ők már így megcsinálták maguknak így a viszonylag jobb életet, úgyhogy most már azért ezek is lazulnak.
1: És hogyan tudnak kapcsolódni a magyarokhoz? Vagy hol van az a rés? Vagy hol engedik be mégis? Tehát, hogy valahogy szükségszerű az, hogy érintkezzenek idővel.
2: Igen. Egyébként jellemző itthon, hogy minden kínai családnak van egy nagyon szoros magyar barátja, aki valamilyen úton, módon bekerült a családba, lehet egy üzlettárs, vagy éppen ott dolgozó. Az nagyon jellemző egyébként, hogy ott dolgozó, vagy neni, dadus. Uh-huh. Dadus, aki így beköltözik a családba. Sőt, ott is tudok, hogy takarítani, és akkor így a család részévé válik. Uh-huh.
3: Hát ez a kedvesség, amiről beszéltem.
1: Igen,
3: az még érdekes, hogy a mostani generációig, ezt tőle tudom, csak idézlek, hogy azért nem volt kevés, azt meséled el, hogy miért volt kevés vegyes házasság.
2: Ó, igen, mert mondjuk, ja, hát ez inkább szomorú, tehát hogy a nagyon hagyományőrző kínaiak, mondjuk így a nagyszüleim generációja, ők nem hagyták az anyámé generációjának azt, hogy mondjuk magyar párt keressenek, és csupán ezt azért, mert hogy akkor nem tudnak kommunikálni vele. Uh-huh. Tehát, hogy azért voltak nagyon szigorú és nagyon konzervatív dolgok.
1: Aha, tehát, hogy ezt kifejezetten tiltották.
2: Igen. Aha. Igazából nem is a faj volt a kérdés, hanem a nyelv, a kommunikáció. Tehát, hogy én ismerek olyat anyukám barátját, aki mindig magyar nőkben volt szerelmes, és mindig magyar barátnői voltak, aztán végül egy kínait vette el feleségül, és akkor ő beszélgetett az anyukájával erről, mármint ugye erről, és akkor azt mondta igazából az anyukája, hogyha tudna kínaiul, akkor minden rendben.
3: Hát ez a hierarchiát mutatja, ugye, szóval, hogy micsoda szava van az idősebb generációnak, ez mondjuk azért egy...
2: Hát Kína főként matriarchális.
3: Igen,
2: abszolút nőkre hallgatnak.
1: Jó, hát az nem mindig baj. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Csényi Kati producerrel és Cangi rendezővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Csényi Kati és Cangi, Kati a Nem én vagyok című film producere, Cangi pedig a rendezője és az egyik forgatókönyvírója, majd erre később rátérünk. De most a történet rendkívül izgalmas, sokszálú, sokszínű, és hát kétségkívül ott van benne ugye a karma jelentősége, illetve a reinkarnáció is. Tehát az, hogy milyen lehet egy testért küzdeni. Na most annyira szépen mutatjátok meg a filmben azt, ahogyan elválik egymástól a szellemi és az anyagi világ. A kínai gondolkodásmód, vagy hit
2: igazából mutatkozik meg? Tényleg gondolkodásmód, azt mondanám. Gondolkodásmód.
1: Uh-huh. Megmutatása a hazai közegben, az mennyire jelentett számotokra elsődleges fontosságot, hogy ti ezt valamilyen módon, ezt a kulturális nézőpontot bemutassátok?
2: Én történet szempontból gondolkodtam. Uh-huh. Főként nyilván, mivel ez számomra nem... Tehát,
1: az evidencia.
2: Igen, pont is. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy az, aki kínálnak, ritkán jut eszembe, hogy kínál, vagy hogy mondjam, hogy
3: szerintem arra gondolsz, hogy neked, ami nekünk tök érdekes, az neked fel sem tűnik.
2: Igen.
3: Ezért volt nagyon jó, hogy volt egy magyar forgatókönyv.
2: Pontosan.
1: Tehát a Canginak. Na, akkor meséljetek erről, igen, hogy ez hogy történt, igen. Hogyan egészítették ki egymást?
3: Hát azt nagyon szépen elmondtad az utolsó Q&A, hogy...
2: Hát igazából én túl könnyű lennék, hogyha Miki nem lenne. Tehát én nem tudom kordában tartani a gondolataimat.
3: Igen, és a Miki struktúra.
2: Miki az abszolút struktúra és az ész sok szempontból.
3: Hát te is nagyon okos vagy, a kreativitásod más, a Miki kordában tartotta, meg a földre hozta, és rendezte, és rendszerezte a Cangi ötleteit, meg a Cangi vízióját. Egyébként a filmben szerintem ez nagyon érdekes, hogy a szellemvilágban opera jelmezek beláthatjuk a szereplőket, valamint van egy sámán szertartás is a filmben, és minden teljesen autentikus. Tehát az a szertartás, amit ott látunk, amit szellemekkel és démonokkal kapcsolatban használnak a mai napig, ott is, a Ganszba is, meg a Monoriba is, meg mindenhol, az tök így, az így zajlik. Uh-huh. És ez a Canginak nyilván annyira nem biztos, hogy érdekes volt, mi nyilván a többiek azok, tehát ott szájjal állnak, aki nem ismeri ezt a világot.
1: És hát az is egy nagyon fontos nézőpont ebben a filmben, hogy ugye éppen, hogy anyagközpontú a kínai kultúra, ahogy erről beszéltetek korábban, de ugye ebben a filmben ebben nincs ott az anya.
2: Igen. Hát az anyaság hiánya egyébként egy nagyon ritka jelenség Kínában. Azt hiszem, hogy hát mondjuk nem csak Kínában, ez így szerte szét a földön. Tehát, hogy az a ritkábbik eset, amikor az apuka neveli fel a gyerekeket, és az anyuka az, aki lelép. De ez mondjuk a kínai kultúrában, ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy ez a bizonyos anyuka már többé nem is teheti be a lábát ebbe a közösségbe, mert ő már elvesztette az arcát.
1: Tehát... Ezt hogy érted?
2: Hát ugye a kínai kultúrában van egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy az arc. Ezt egyszer lehet csak elveszíteni, és utána soha többé nincs, utána el kell költözni. Ez egy becsület.
1: Becsület, éppen erre gondoltam.
2: Igen.
1: Tehát, hogy elveszítette a becsületét, mert hogy ott hagyta a családját.
2: Igen.
1: Ugye az apa veszi át az anya szerepét, tehát már amennyiben ez lehetséges.
2: Igen.
1: Ebben a filmben. Ő egy elég keménykező ember.
2: Igen.
1: Vagy nem, Kati?
3: Szerintem én megláttam, amikor ő bocsánatot kér a fiától, szerintem ott úgy meg lehet érteni, hogy ez az ember miben van.
2: Igen, azt hiszem, azt mondanám, az volna a jó szóra, hogy eszköztelen ember.
3: Igen, ez jó.
2: Ő nem kemény, csak nem tudja, hogy hogyan kell nevelni, és ez mondhatni kicsit saját élet is.
1: Egy kicsit saját?
2: Hát így saját életemből merítve, igen, igen, igen.
1: Ugyanakkor gyönyörű a filmben, ahogy megjelenik a tehetség, a zongora iránti tehetség. Az, hogy egy családban az egyik fél, az egyik testvér tehetséges, a másik is lehet, hogy az egyéb, de neki tudja. Hát nem tudjuk, hogy a másikban mi van, hiszen egy kallódó embert látunk, aki éppen, hát nem is tudom, a sorsának egy ilyen nagyon negatív dimenziójában van. Szóval, hogy Itt hogyan történhetett volna meg szerintetek a kiegyenlítődés?
2: Mármint családon belül?
1: Családon belül, igen.
2: Hát egy valós szituációban, tehát ez egy valós szituációban valószínűleg soha nem történik meg. Tehát
1: ez így van, ahogy a filmben?
2: Hát kitaszítódik az egyik fél előbb vagy utóbb. Tehát soha nem fogják kitagadni valójában, de hát nem lesz könnyű dolga. Pont az ilyen bikulturális gyerekeknél azért ismerek nagyon sok problémás srácot, mindent megtettek a szülők végül azért, hogy a gyereknek jobb legyen, meg megváltoztassák, de hát hogyha az ember maga nem akar változni, akkor az...
1: De ugyanakkor a lánynak meg volt tehetsége, tehát őt észrevették, őt ők támogatták.
2: Igen.
1: Neki meg volt az esélye. Jövünk vissza, folytatjuk még a történetről a beszélgetést. Szóljatok, ha bármikor úgy érzitek, hogy valamiféle spoiler történik, jó, mert azt nem szeretnénk. Jövünk vissza. Vendégem Csényi Kati, producer és Cangi rendező.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: A stúdióban Csényi Kati, a Nem én vagyok című friss film producere, és Szangi, a film rendezője, és az egyik forgatókönyvírója is. Most a filmben ugye egy testvérpárról van szó, ahol az egyik nagyon tehetséges, zongoraművész, valóban óriási sikerek előtt áll, hát a másik pedig kallódó sorsot él. Vajon ő hogyan viseli azt, hogy van egy tehetséges testvére? Tehát, hogy milyen érzéseket kelt ez abban az emberben, aki egészen más szinten tapasztalja meg a valóságot?
2: Igazából azt gondolom, hogy az én ember azt gondolja, hogy igaza van. Ezt csak azért tudom mondani, mert a két karakter, ahogyan ők működnek, ez az én kettősségemből származik. Tehát, hogy azt hiszem, önmagamat bontottam ketté, és tettem egy testvérpárra. És a tehetség az, nem zongorázni tudok, de azt hiszem, történetet tudok némiképp mesélni, és a fiú testvér, a Lang, az önpusztító, pusztító, kallódó, destruktív fiú ugyanúgy bennem van, és ugyanúgy én voltam. És hogy mit szólt az egyik a másikhoz? Lenyomta. Lenyomta. Mert aki halad, aki tenni akar, azt mindig könnyebb lenyomni, mert rengeteg módja van rá természetesen. Tehát ez mi? Ez egy harc. Nem mondanám, hogy irigy az egyik a másikra, inkább azt mondanám, hogy el akarja venni az idejét. Használni akarja arra, amire neki szüksége van. És erről szól a film. Arra kell neki az idő, amire neki szüksége van. Tehát egy abszolút egocentrikus hozzáállás. Még egy a csendes, tehetséges, idézőjelben ember, az azt hiszem mindig így megpróbál a háttérben maradni, és élni azzal, amilye van.
1: Ez a kettőség, ez tehát ott van benned, de most ahogy hallgatlak téged, ez tulajdonképpen majd mindannyiunkban ott van, tehát mindig választhatunk.
2: Pontosan. Szerintem ezért fontos, hogy erről igazából, hogy beszéljünk, már mindenki beszél magával.
1: Tehát most azt mondod, hogy az, aki kallódik, az megpróbálja a másikat lerántani. De mit tesz a másik fél? Tehát, hogyha például mondjuk neked a tehetséges éned van előtérben, akkor nagyon könnyű ott úgy valahogy beleveszni, hogy egyik pillanatról a másikra a semmit tevésbe például?
2: Abszolút, nagyon-nagyon könnyű, mert nagyon-nagyon fárasztó egyébként hasznosnak lenni, azt gondolom.
1: Hát folyamatosan.
2: Igen, tényleg rettentő fárasztó hasznosnak lenni, és azt gondolom, hogy ilyenkor mindig előtérbe jön így egyrészt a fáradtságtól, tehát nálam akkor jön elő, amikor nagyon elfáradok, akkor úgy érzem, hogy akkor így előtör ez a kallódó, hogy na, gyerünk, menjünk ide-oda, csináljunk valamit, keresünk társaságot. Ez ugye a kallódó énnek az egyik fő motivuma, hogy a társaság és mit lehet a társasággal csinálni. Uh-huh.
1: Hát eltölteni az időt, ugye? Tehát, hogy végül is, hogy mindegy, hogy mivel, csak hogy valahogy teljen rajtam az idő.
2: Igen.
1: És nem lehetne ezt valahogy kiegyensúlyozni?
3: Hát csinált egy filmet.
1: Hogy egy testben ugye ott vannak mind a ketten végül is.
3: Igen. De már az önmagában, hogy ugye eljutott két év alatt onnantól, hogy írt egy forgatókönyvet, és azt leforgatta, tehát végül is győzött a, nem tudom, hogy jobb-e minősíteni,
1: hát biztos, hogy
3: nem
1: hát
3: szeretnék.
1: A tehetség
3: megmutatkozik. Hát az egyik, igen, az egyik oldal. Aztán lehet, hogy most bulizni fog két évig, akkor a másik lesz elő. De nem lehet tudni.
2: De egyébként meg azt is gondolom, hogy nagyon szüksége van az egyik a másikra.
3: Igen.
2: Tehát, hogy...
3: Igen. Hát így vagyunk.
1: Mert?
2: Igen.
1: Mert hogyan? Hogyan függ össze?
2: Mert ugye egy test van. Két irány. De az emberek szemében én egy test vagyok. Tehát az a kapcsolat, amit én berántok kallódó énemmel, az később nagyon hasznos lesz a tehetségemnek. Uh-huh. Például.
1: De most nagyon fontos, amit mondtál, mert hogy valójában az emberek mindig az egyik arcunkat látják. Tehát mi most itt beszélgetünk, ülünk egy stúdióban, értelmes dolgokról értekezünk, de hogy aztán lehet, hogy hazamegyünk, és egészen más életet élünk, de hogy ez mindenkire igaz.
2: Igen.
1: Tehát most ez alól van kivétel, nem hiszem.
2: Nem hiszem.
3: Szerintem abból a szempontból az a különbség, hogy ki hogyan éri ezt meg. Van, aki nem foglalkozik vele, van, aki nem tudatosítja magában, és van, akinek ez nem jelent problémát. Hanem csak megy, és valamelyik oldalt ösztönösen tolja, vagy eldöntötte, kiválasztotta. Szerintem abban az esetben kezd el igazán dolgozni, ha valaki úgy, ahogy a Cangi személyisége is, fenntartja mind a kettő karakterét, vagy mind a két ényét, hiszen én ezt értem nagyon, hogy ő mit mond, hogy az egyiket táplálja a másik, mert az impulzus, az élmény, azt igenis adott esetben egy destruktívabb én nagy mennyiségben szüretlenül tudja behozni. A tapasztalat, az íz, a dög, az erő, a lendület. Ahhoz, szóval, hogy ahhoz le kell néha menni a könyvtár alá és másik helyre.
1: És aztán főnixként újra megmutatkozni. De hát Cangi ezt felismerte, tudatosította magában, és még egy filmet is készített belőle.
3: Igen, pontosan.
1: Folytatjuk a beszélgetést Csényi Kati producerrel és Cangi rendezővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nem én vagyok, ez egy friss fantasy testvérdráma címe, nem is tudom melyik, fantasy vagy testvérdráma, vagy mind a kettő. Csényi Kati producer a stúdióban, és Cangi a film rendezője. Hogyan készült ez a film? Hogyan zajlott az alkotói folyamat?
2: Szerintem a legérdekesebb, illetve két nagyon érdekes részletet emelnék ki. Az egyik, hogy a díszletet azt a Cangi építette 6 hónap alatt. Szerintem az viszonylag rendhagyó, még a magyarországi körülmények között is. Hát ugye az, hogy a női szereplőnek két karaktert kellett megszemélyesítenie, és hát én azt csodálattal szemléltem, hogy a Cangi egy évet próbált a színészeivel.
1: Egy évet?
2: Egy éven keresztül ők minden hétvégén együtt voltak. Koreográfus, nyelvtanár, és mindenféle egyéb segítséget igénybe véve, és szerintem ez fantasztikus alázat és erőfeszítés.
3: Nagyon nagy szerencsém volt a színészeimmel, tehát, hogy egyszer kaptam azt a kérdést, hogy milyen volt amatőrökkel dolgozni, és visszakézből azt válaszoltam, hogy ők nem is amatőrök, és igazából ekkor arra reflektáltam, hogy az az alázat, ami bennük van, ez nem tudom, hogy kiben láttam. Senkibe szerintem. Még magamba se, magam felé. Tehát ami náluk nagyon-nagyon látszódott már az elején, az, hogy Cici, ő egy ős tehetség, tehát, hogy ő vele tényleg bármit lehet kezdeni, hogyha megérti a szerepét. Richard pedig egy ős szorgalom.
1: Ugye ők a testvérpár.
3: Igen, ők játszák a testvérpár. Ős szorgalom, tehát, hogy ő pedig mindent megtesz azért, hogy végül sikerüljön neki megérteni a szerepét. De ami a legérdekesebb volt az, hogy az életben ők pont a szerepük ellentétei.
1: Oh, tényleg?
3: Tehát a Cici volt az őrültebb, nem úgy őrültebb, hanem hogy ő volt az ilyen. Ő az én megfelelőm gyakorlatilag, tehát ő is egy ilyen második generációs kínai, ő egy ilyen szabad lelkű lány, ő bulizik, szabad, gondolkodik, egyébként alkot, ír, nagyon jó író, rendezet is. Tehát, hogy ő egy alkotó lélek, még Richard egy családi vállalkozásban dolgozik, és elég egyszerű életet él. Tehát,
1: és ő a nehéz fiú, ugye?
3: Ő játszotta a nehéz fiút.
2: Igen, és olyan introvertált, az fontos, és ráadásul... egy ilyen halkszavú, édes, igen, tündéri ember, egy ilyen csendes, visszahúzódó fiú.
1: Na, ezt nehéz elhinni.
3: Igen, tényleg. Igen, tényleg.
1: Mert a filmben azért lehet hallani a hangját bőven, a hang erejét is.
3: Igen, és nagyon érdekes, hogy ugye velük azt tettem, hogy azt úgy indítottam ezt az egész dolgot, úgy végig gondoltam, hogy fogom én ezt beléjük táplálni, ezt a két szerepet, és az első pár próba alkalmából rájöttem, hogy annyi magukkal hozott ilyen reflexük van, mimikájuk van, mondatuk van, amit bizonyos helyzetekre reagálnak, tehát, hogy ilyen beépített, bekövült reakciók, hogy elsősorban nekem ezt kell lebontanom. Tehát az összes próba arra ment egy az első pár hónapban, hogy minden egyes ilyen szituációs játéknál rámutattam, hogy nézd, most kacsintasz, nézd, most így pistolsz, nézd, most megint forgatod a szemed, ugye bizonyos helyzetekben, ha mérges vagy, ha nevetsz, ha... És nagyon érdekes volt, hogy ez nyilván az elején összezavarta őket. Tehát, hogy amikor jött egy ilyen tök természetes szituáció, akkor elgondolkodtak, hogy is kell nevetni akkor? Ugye ezért volt nagyon érdekes, és akkor kezdtem ebbe belőlük táplálni a karaktert. Hogy így.
1: Ilyen helyzetgyakorlatokon keresztül?
3: Igen, abszolút.
1: És ez egy teljes évet vett igénybe.
3: Igen.
1: És azután kezdtetek el forgatni.
3: Igen. Tehát még a végén, amikor már a díszletet megkaptuk, amikor decemberben, akkor még nagyon hideg volt, akkor még nem kínosztam velük őket azzal, hogy a díszletben próbáljunk. De amikor olyan február, március környékén meg a forgatás, akkor már elkezdtünk viszont komolyan a díszletben próbálni. És azért ez nagyon sokat hozzásegített így a forgatási napokhoz, mert ahogy a Bántó Csabi operatőrünk szokta mondani, hogy kicsit túlvállaltuk magunkat.
1: És ezt mire mondta?
3: Hát a helyszínekre, a jelenetekre, a plánokra, mindenre.
1: Tehát akkor gyakorlatilag, mire a forgatás elkezdődött, addigra megvoltak a karakterek.
3: Tökéletesen, és kicsit féltettem is Richardot. Mert elindult az éjszakai életekbe, elkezdett cigizni, elkezdett inni, elkezdett hangos lenni, tehát olyan dolgokat csinált, hogy így csak pislottam, hogy úristen, nagyon remélem, hogy ki tud jönni a szerepből. És ugye ez is egy nagyon fontos dolog szerintem rendezőként, hogy nem csak tudtam, hogy úristen, nagyon remélem, hogy ki tud jönni a szerepből. És ugye ez is egy nagyon fontos dolog szerintem rendezőként, hogy nem csak bele kell tudnod vinni egy szerepbe valakit, hanem

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A stúdióban Csényi Kati, producer és Cangi rendező, a Nem én vagyok című testvérdrámáról beszélgetünk. Ez egy független film, Kati. Ugye, hát ennek minden nehézségével, szépségével, terhével. Hogyan jött létre? Mi mindennel kellett megküzdened?
2: De ugye a független film az elegesen azt jelenti Magyarországon, hogy nem kapott állami támogatást, mi sem kaptunk, kidobott minket az NFI vele, úgyhogy össze kellett reszednünk a pénzt, és borzalmasan szűkösek voltak a lehetőségeink, és nagyon, igen, kifejezetten nehezített pálya volt. Hát ilyenkor őrületesen felértékelődik az emberi szeretet és az emberi energia. Nagyon, nagyon sok embertől kell szívességet kérned, nehezebb körülmények között dolgoznak, kisebb létszámban, úgyhogy ez egy, minél kevesebb pénz van egy projektre, legyen az bármi. Nyilvánvalóan annál többet kell vele foglalkozni. Például a díszlettervező, aki egy csodálatos munkát végzett, a Janka, ő a forgatás előtt 2 hónapig lomtalanító sokra járt, és lakásürítéseket vállalt azért, hogy be tudja rendezni a Canginak az üzlethelyiségeket és a lakásokat. Hát ezt nem lehet csak szívből. Tehát, hogy ezek olyan faktorok, és nagyon érdekes, volt egy közönség találkozó pénteken, és a gyártásvezető olyan szépen fogalmazta meg, hogy bizonyos szempontból, egyébként őt Százborinak hívják, bizonyos szempontból, ami a hátránya és nehezítő körülménye, az az előnye is tud lenni egy ilyen produkciónak, mert attól, hogy az emberek szeretetből és lelkesedésből vesznek részt, attól egy egészen másfajta atmoszféra és egy teljesen másfajta millió, mint amikor ki van fizetve a teljes napi díjuk. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amit elvesztesz a réven, azt tízszeresen megnyered a vámon. Valami ilyen mágikus, misztikus, és nagyon, nagyon szép 33 nap volt, és a mai napig minden vetítésen ott van a kemény mag, együtt járnak a gyerekek mindenhova.
1: Már a gyerekek alatt? A stábot érted?
2: Igen. A stábot, igen.
3: Neki mindig a gyerekei leszünk.
2: Igen.
1: Úgyhogy... Hát ez most már fogad el.
3: Igen.
1: Ez van.
3: Igen, de tényleg.
2: Ez...
1: Talán azért, most az jutott eszembe, mert olyan erőforrásokat szabadít fel az emberben az, hogy valamit meg kell oldani, és hogy ezt én szeretném megoldani, és elköteleződtem, és szeretetből csinálom, hogy ezt nem tudja pótolni a pénz. És lehet, hogy ez az energia érzékelhető.
2: Más a motiváció. Aha. A barátok meg akarják csinálni ezt a filmet, akkor is, hogyha a fene-fené teszik is. Tehát más, és amikor az emberek, ugye a filmgyártás is az egy csapatműfaj, de nem mindegy, hogy annak a csapatnak mi a mozgató ereje. És amikor a barátság meg a szeretet, akkor most nem akarok ilyen pátoszos lenni, de az egész egyszerűen mást hoz ki magából. Más energiái lesznek annak a textúrának.
1: Még az is lehet egyébként, hogy ez is az egyik oka a független filmek sikerének, ugye? Mert hát ugye most ezt láttuk itt az elmúlt időszakban, hogy mennyire sikeresek.
2: Igen.
1: Ellentétben a súlyosan támogatott filmek.
2: Igen, meg hát ugye egy ponton a tiltás, hát ezt láttuk a történelemben, hogy kontraproduktívvá válik, és a szamizdatnak 1000-szer nagyobb ereje lesz, mint bármilyen erőnek.
1: Azért azt tegyük hozzá, mert ez még nem hangzott el, csak többször utaltatok a rövid filmre, ugye ennek Káprázat volt a címe, amely számos díjat nyert egyébként a nemzetközi fesztiválokon is. Elnyerte a legjobb operatőr díját, a legjobb rendező díját is. Szóval, hogy azért neked megvolt az alapod erre, Cangi, bőven, hogy hát nem, tehát hogy hát ezt Kati is tudta, tehát hogy ez benned van.
3: Hát nem tudom, én nem merném ezt így kimondani, nyilván soha nem is fogom ezt kimondani. Intuícióm van, ezt Aha. tudom mondani.
1: Igen?
3: Igen. Én az ösztöneimre hallgatok mindig, ezért veszekszünk ennyit. a Katival.
1: Miért a Kati nem arra hallgat?
3: De, pont, hogy ő is.
1: Ja, csak az egy másik féle megközelítés.
2: Igen, de azért, igen, ő így látja magát, de ő azért, hogy rettenetesen olvasott és tájékozott, és nagyon, nagyon szép lelkű fiú vagy, úgyhogy ez mind hozzátesz ahhoz, hogy valaki jó filmeket csináljon, meg írjon. Szerintem én ezt látom, meg ezt érzem, hogy minden adott.
1: És az intuíció az ebben a filmben számodra az alkotásban hol nyilvánult meg legerőteljesebb?
3: Mind írásban, mind pedig helyzetimprovizációknál. Tehát mikor írtuk a Mikivel, és voltak jelenetek, akkor azért nagyon, mi is azért nagyon sokat vitatkoztunk, sőt, szerintem veszekedtünk is azért a Mikivel. De nagyon szeretek vele dolgozni, mert ő észérve jön, és én meg nem tudom meggyőzni érszével, úgyhogy azt mondom olyankor, hogy de csak azért is ez kell. Ami végül egyébként, tehát jól jöttek ki a dolgok, és a forgatáson is, és rengeteg olyan jelenet volt, ami a könyv, ahogy a könyv szerint forgattunk volna, úgy szerintem nem működött volna végül, egy B-variást használtunk, és működni kezdett. Tehát, hogy van ez így.
1: Hát akkor Magai Miklós, Miki képviselte az észérveket, ugye ti ketten az intuíciót, nem?
3: Igen.
2: Inkább a Cangi. Igen.
1: A Cangi az
2: nekem
1: intuíciót,
2: azért más volt a feladat.
1: Akkor neked milyen intuíció jutott?
2: Nekem kevesebb intuíció jutott, de igyekeztem ellátni a feladataimat.
1: Ja, te voltál a motor, nem?
2: Hát igen, én.
1: Valamilyen szempontból meg kellett.
2: Hát én voltam, igen. Én nekem az a feladatom igazából, hogy én a feltételeket biztosítsam ahhoz, hogy ő dolgozni tudjon tulajdonképpen.
1: Hát ez is egy gyönyörű feladat.
2: Igen, hát ez a legjobb.
1: Mindenkinek a legjobb, így a legjobb filmet készíteni. Jövünk vissza Csényi Katival és Cangivel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megérkezett a mozikba a Nem én vagyok című testvérdráma, vagy fantasy, én nem is tudom, hogy feltétlenül kell-e valamiféle műfaji meghatározást találni. A stúdióban Csényi Kati producer és Cangi rendező. Most a filmben azért erőteljesen megjelenik a kínai hitrendszer. Ugye az, hogy lehetséges egy másik testben megnyilvánulni? Jól mondom én ezt, hogy a szellem átmehet egy másik testbe?
2: Igen. Igazából a hagyományos mitológia azt mondja, hogy démonok. Tehát démonoknak nevezik azokat a szellemeket, akik megszállnak egy tulajdontestet. Általában ezek olyan szellemek, akik valamilyen nagyon erős vágyal távoztak el az élők közül. És nem bírnak nem bírják elhagyni a Földet.
1: Igen. És ezt a filmben nagyon bátran megmutatjátok. És annyira érdekes, az előbb épp mondtam Katinak, hogy a film első fele az egy más világot ábrázol, mint a második, az ember nagyon megdöbben ezen a fordulaton, ahogy egyszer csak egy ilyen spirituális világban találja magát. Míg a film eleje ugye a kínai hétköznapokról szól, azért ott is természetesen megjelennek a totemek, de hogy akkor is van egy ilyen éles váltás, ami nagyon ébren tartja az embert.
2: Hát igen, ez kár, hogy nincs itt, amik ő tudná, biztos, hogy nagyon részletesen belemenne, lehet, hogy nem belőle, hogyha most éppen nem, de igen, ez nyilván tudatos volt, hogy ezt így építsük fel, ezt a történetet, hogy mindig meglegyenek a fordulatok, amik oda kötik a nézőt. És ugye ami nagyon fontos, hogy ezt úgy építsük fel, hogy valós maradjon az önmaga a világához.
1: És hogy valahol a kínai kultúra is megmutatkozon ebben, ugye? Hiszen
2: igen,
1: erről is szó van.
2: Igen, pontosan.
1: A karma, illetve a reinkarnáció megmutatása az nagyon szép képekkel történik. Tehát nem túl direkt, és valahogy, mintha a szellemi világban is megjelennének, ugye, most nem tudom, hogy mit mondhatok el, mit nem, de hogy megjelennének a hétköznapi élet tárgyai, például a dobozok. Hát ennyit elmondok.
2: Igen. Hát ugye alapvetően a szellemvilág egy szerintem, tehát ez a szubjektív vélemény, mindenki számára a saját pokla, vagy purgatóriuma. Egy olyan tér, ami vagy gyomoruk, vagy legjobb, életük legjobb része. Tehát, hogy nagyon sok mindenféleképpen meg tud jelenni egy ilyen szubjektív tér. Én, ugye, ahogy majd azt a nézők a filmben látják, úgy terveztem meg nekik, ahogyan. Tehát egy gyerekkori traumában vannak ketten. Ugye a kínaiak nagyon hisznek a karmában, tehát, hogy ha jót cselekszel, akkor jót is kapsz. A jutalmad is jó. És ez ugye igaz a reinkarnációra is, tehát hogyha nagyon-nagyon, abban hisznek a kínaiak, hogyha nagyon rossz földi életet éltünk, akkor nem emberként térünk vissza, hanem egy bizonyos bogárként, állatként, vagy ilyesféle.
1: És mi az, ami megmutatja a jelen földi síkon azt, hogy valaki mondjuk jól élt az előző életében?
2: A jó tettek számítanak. Aha. És a jó szív. Tehát az, hogy mennyi, igen, a jó tett. Igazából ez a legfontosabb, hogy mindig jó legyen a másik emberhez.
1: Mi lesz a következő film címe, története, sztoria?
2: A címe még nincs, igazából amikivel a címet találjuk ki mindig legutolsó sorban, tehát általában már megvan a DCP kópia, amikor úgy megvagyunk a címe.
3: Igen, sajnos igaz.
1: De Kati készen áll 4-5 filmre, ugye ezt mondta az előbb, hogy valamit már tudni kell róla.
2: Meg fog őszülni. Készülünk a következő filmmel. Hát annyit tudok elmondani egyelőre, hogy dogma lesz és road movie. Igen.
1: Ott is megmutatkozik majd a kínai
2: nyilván
1: világ, a kínai dimenzió.
2: Igen, még balanszírozunk vele, hogy nyilván nekem egy ponton el kell jutnom oda, hogy elengedjem a kínai világot úgy, ahogy most jelen van. Tehát egy ponton úgy kell továbbadjam, ahogyan én is élek itt. Tehát nem csak, tehát hogy csak mint kínai kinézetű ember egy európai közegben. Tehát el kell jutnom oda. Ez lehet, hogy a harmadik vagy a negyedik filmnél fog megtörténni.
1: És akkor mi történik majd benned, ha ez megtörténik a filmen, akkor ez milyen változást mutat rólad?
2: Valószínűleg akkor fejlődtem. Az önképpen fejlődött valószínűleg, igen. És azt gondolom, hogy nem kell többé, nem kell azzal visszaélnem, hogy mi a származásom, hanem elég majd csak azzal, hogy mit tudok, vagy hogy mi van a fejemben.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy még sok ilyen mély, különleges, színes, és hát minden pillanatában izgalmas filmet készítsetek, mert ez az.
3: Nagyon köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: A Nem én vagyok című filmről beszélgettem Csényi Katival és Cangival. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére, Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnok von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A hídpálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim, Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias idő várható, ősszel érkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a Zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szent mise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére, ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásár tér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyé tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kőbányai Szent László templomot a Kőbányán élő Lechner Ödön, a magyar szecessziós építészet nagymestere tervezte. Az 1894-99 között épült templom különlegessége, hogy több építészeti stílust, valamint a perzsa és magyar népi stílusokat is ötvözi, igazi szín, minta és stílus kavalkádot teremtve. Az épületen a kor legjobb mesteremberei és tervezői munkálkodtak. Az építőanyag nagy részét a kőbánya nevét is megalapozó helyi kőbánya, illetve a téglagyár adta. Igazi különlegesség, hogy a templomot kívül belül a pécsi zsolnai gyár termékei díszítik. A mázas téglák, tetőcserepek, a díszek, szobrok, a templomot őrző öt angyal és a színes mázas óralap is a porcelán manufaktúra hírnevét örökbítik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Dr. Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállítótermét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias idő várható, ősszel érkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi